0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

She says, I think I'd better go.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki. A zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

Retrodiszkó slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.
2: Hi-ho, hi-ho.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1.

0: önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustármag. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási misonának hallgatóit. A Szentlélek ajándékait próbáljuk elmélyíteni saját magunkban, és ilyen csodálatos ajándék a tanácsnak az ajándéka. A tanács a lelket természet fölötti módon világosítja meg, amelynek eredményeképpen a lélek felismeri, hogy cselekedetei a természet vagy a kegyelem forrásaiból erednek-e. Például haragszunk, felebarátunk valamilyen hibája miatt. Sokszor mi ezt a haragot még akár buzgóságnak is megélhetjük. A bántásokat sértő szavakkal viszonozzuk, és mi ezt méltányosságnak tekintjük. A nem rokon szenves embereket kerüljük azzal az ürüggyel, nehogy haragra lobbanjunk iránta, s ezt mi szerénységnek nevezzük. Elmulasztjuk azokat az imádság és erény gyakorlatokat, amelyeket Isten tőlünk kíván, és inkább mi magunk választjuk meg ezeket, ezt mi önmegtagadásnak hívjuk. Milyen gyakran vezet bennünket a mi emberi érzéseink rossz utakra, méltánytalan utakra. Valójában mi is történik ilyenkor? Becsapjuk saját magunkat. Olyan, mintha elhomályosult volna az értelmünk. De az a lélek, amelyik a Szentlélektől a tanács ajándékába részesül, mindig a természet feletti világosság tiszta fényében látja a dolgokat. A szívének gondolatait ennél a fénynél vizsgálja meg is, fölfedezi mindazokat a cselfogásokat, amelyekkel az emberi természet és a gonosz lélek a lelket tűrbe szokta ejteni. Ösztönzi a lelket, hogy a rosszra való hajlamokat még csírájában elkerülje, és ezáltal megszerzi a szív tisztaságát, és ebben meg is erősít. Nagy ajándék ez a Szentlélektől, mert a tanács segít jó sugallatokat fölismerni, és ezeket a sugallatokat magunkévá tenni. De ehhez valóban szükséges az, hogy gyakrabban mélyedjünk el a krisztusi tanításban, krisztusi lelkületben, a krisztusi életformában, mert ez tud bennünket igazán segíteni abban, hogy meghalljuk a Szentlélek hangját, meghalljuk a Szentlélek sugallatait, hogy fölfedezzük azt, ami jó és ami építő mindannyiunk számára. Ezeket a gazdagságokat a Szentlélek ajándékozza nekünk. Ez a természet fölötti világosság, amelyet a Szentlélekből nyerünk, megmutatja nekünk azt is, hogy fölismerjük a Szentléleknek ezt a határozott útmutatását, hogy meghalljuk a Szentlélek Istennek ezt a szívből fakadó sugallatát. Sokszor úgy vagyunk, mint az emberi hangokkal. A gyermek ismeri édesanyja vagy édesapja hangját, ezért ember hangja közül is megismerni azt. Szinte a gyermek ösztöniesen ismer rá az édesanyja, az édesapa közelségére a hangja által. Milyen csodálatos dolog ez. Így mutatja meg nekünk a Szentlélek is a jó tanács szavával az ő közelségét és az ő jóságát. Ehhez, ahogy mondtam, valóban fontos az, hogy gyakran legyünk a társaságában, a közelségében, mert így magunkba isszuk Istennek a szavát, Istennek a gondolatvilágát, Istennek az üzenetét. És így sokkal könnyebb számunkra megkülönböztetni a jót és a rosszat. A lélek is ismeri a Szentlélek hangját, és a benső világosság fényénél meg tudja állapítani, hogy ki szól hozzá. A gonosz lélek nem tud a Szentlélek nyelvén szólni. A lélek pedig olyan világosság birtokában van,
amelynél fogva a Szentlélek szavát minden más szótól meg tudja különböztetni. A másik hatás, amely a Szentlélek a lélekre gyakorol, abban áll, hogy a lélekben gyengédséget és szeretetet olt, hogy a Szentlélek sugallatát örömmel és megfontoltan kövesse. Ezért van szükség az Istennel való szeretet közelségre, hogy átgondolja, hogy hagyja, hogy átjárja a Szentlélek az ember lelkét.

0: A tanács ajándéka azt is eszközli, hogy az ember átadja magát a Szentlélek vezetésének. Talán azt mondhatjuk, hogy ez egy csodálatos megélés, egy nagyszerű kegyelem, mint hogy az ember a Szentlélek világosságát és sugallatait követi, a természet hajlamait mindjárt keletkezésükkor fölismeri. Erőt is kap ahhoz, hogy az Isten bölcsességére hagyatkozva élje meg a dolgokat, a tiszta szívet, a Szentlélek birtokba veszi, meg következtében tökéletes és háboríthatatlan nyugalmat élvez. A Szentlélek irányítja és vezeti a külső és a belső cselekedeteket. Ez a lélek elmondhatja, hogy úgy vezeti őt a Szentlélek, ahogyan az Ószövetségben Izrael népét vezette az Úr. És ezt számtalan módon ismerhetjük föl, ismerhetjük meg az Ószövetség történetében. Isten szava eligazítást ad nekünk. Az Úr előttünk megy útmutatóul, nappal felhő oszlopba halad előttünk, hogy mutassa az utat, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekünk. A kivonulás emberének tapasztalata ez. Az Isten közelségnek az a gazdagsága, amely túlmutat az ember tervezgetésén, az ember akaratosságán, amely megmutatja az igazi értékeket és az igazi kincseket. Hát így van az a lélek is, aki megengedi, hogy a Szentlélek vezesse. A megvilágosító kegyelmével megmutatja, hogy mit kellene cselekedni, mi a legjobb és legkedvesebb az Isten szemében. És az, ami az Isten szemében kedves, és ami Isten tanításában jó, az segít úgy fölismerni, hogy rádöbbenjünk, hogy ez a mi számunkra is a jó út, ez a mi számunkra is a járható valóság, és összhangba kerül a lelkünk Isten tanító lelkével, Isten szeretetével, Isten jóságával, mert ez válik a mi lelkünk épülésére is, lelkünk javára. Ott, ahol a Szentlélekkel egy tudatos kapcsolat építés történik napról napra, ott egyre jobban eloszlanak a sötétségnek az ármányai. Egyre jobban megvilágosodik, hogy mi az, ami középszerűség, az, ami elvonja az embert az igazi lélek örömöktől. Mert az Isten ezt akarja adni nekünk. Ő azt akarja, hogy nekünk életünk legyen, és az életünk bőségben legyen. Örömteli, szabad, Isten gyermeki életet akar ajándékozni nekünk az Isten. Nem terheket, elvárásokat, parancsokat, kényszerítéseket. Mert mindez boldogtalanná teszi az embernek a lelkét. A Szentlélek Isten szabadságra hív, és szabadon vezet bennünket. A lelket nagy és hűséges erény gyakorlatokra ösztönzi így. És Isten, a teremtett világ, a másik ember, a saját magunk szépségének, jóságának a felismerésére vezet bennünket, hogy igazán tudjuk értékelni és látni Isten irántunk való szeretetét és jóságát erősítő, bátorító kegyelme által, míg a legnehezebbnek tűnő dolgokat is igazán könnyűvé ismerteti föl. A jó tanáccsal lesz számunkra, ahogy Jézus mondja, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezt az ajándékot kérjük gyakran a jó Istentől. Ajándékozza nekünk a jó tanács lelkét nekünk, és hogy így tudjunk segíteni másokat is. Így tudjunk mások felé is a tanácsainkkal Isten küldetésében járni. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek áldott és szép hétvégét. Gazdagodjunk a jó tanács lelkében. Palatinos István atya volt.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét, a János evangéliuma első rész 35-től 39-ig terjedő verseiből. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mintegy délután 4 óra volt. A felolvasott igében Jézust szolgálata elején látjuk. Szolgálata megkezdése előtt első lépése az volt Jézusnak, hogy megkeresztelkedett keresztelő János által. Keresztelő János a megtérés keresztségét hirdette, vagyis ezt meg kellett, hogy előzze a bűnbánat, a bűnbocsánat átvétel és a megkeresztelkedés. Jézus ugyebár semmi bűn nem követette, de mégis megkeresztelkedett, ezért keresztelő János eleinte ellenkezett is, hogy nekem kellene hozzád jönni, hogy megkeresztelkedjem, és te jössz hozzám. De Jézus azt mondta, hogy így kell betöltenünk az írásokat. És amikor megkeresztelkedett, amikor alámerült a vízbe és feljött, János elmondja, hogy látta a Szent Lelket galambhoz hasonló formában leszállni Jézusra. Isten Szent Lelke felkente őt a szolgálatra. Őt, aki magától a Szent Lélektől született. Most teljesen rajta volt Isten kenete, és alkalmassá vált azt a feladatot betölteni, azt a szolgálatot teljesíteni, amire küldetett. Másnap keresztelő János ismét meglátja Jézust, és a maga tanítványai füle hallatára kijelenti: Íme az Isten báránya. Két tanítványa ezután elindul Jézus után. Elindulnak, hogy mostantól az ő tanítványai és követői legyenek. És ekkor egy érdekes kérdés hangzik el. Jézus megfordulva, látva az őt követő tanítványokat, megkérdezi: Mit kerestek? Érdekes ez a kérdés, hát mit keresnének? És hát ő, Jézus, Isten fia, aki mindig mindent tudott előre, aki belelátott az emberi szívekbe, ismerte az emberek gondolatait, ne tudta volna, hogy ők mit keresnek? Hát őt akarják követni, de ez nem ilyen egyértelmű. Ebben a kérdésben benne van az is, hogy miért is követtek engem? Kérdezitek meg ezt önmagatoktól. Mik a ti elvárásaitok? Milyen szándék vezet titeket? Mi a motivációja annak, hogy utánam jöttetek? Csak azért jöttök, mert János azt mondta, hogy én nagyobb vagyok tőle? Hasznot akartok nyerni ebből? Vagy az élő Úrnak a jelenlétét keresitek? És ezt a kérdést ma Jézus tőled is megkérdezi. Mit keresel? Mit keresel az életben? Mi motivál téged? A munkádban, a pihenésedben, a szórakozásodban, a templomba járásodban? Csak muszájból csinálod? Csak hagyományból? Vagy mert mások ezt mondták, ők is így tesznek? Érdekes megnézni, hogy Jézus korabeli emberek miért is jöttek hozzá. Olvasunk arról, hogy sokan vették őt körül, és különböző okok miatt jöttek Jézushoz. Amikor híre ment Jézus első csodáinak, azonnal elkezdtek özönleni az emberek. Volt, aki a szükségével jött. Volt, aki a betegségével jött, aki már az orvosok sem tudtak segíteni, és Jézus segített rajtuk. Voltak, akik éhezték az Istenhez való közelséget, át akarták adni az életüket az Úrnak. És voltak olyanok is, akiket csak a puszta kíváncsiság hozott, hiszen hallottak erről a csodatevő mesterről. De voltak olyanok is, akiket a maguk önző vágyai vezérelt. Hiszen volt, aki úgy gondolta, hogy Jézus mellett haszonra lehet szert tenni. Ott van az 5000-ek jól tartása, amikor Jézus megszaporítja a kenyeret és a halat. Ez olyan hatást vált ki a tömegből, hogy rögtön királlyá akarják tenni Jézust, hiszen kenyeret, halat adott. Ő eltart minket. Ilyen király kell nekünk. Voltak, akik forradalmát láttak benne, aki majd a nemzeti igazságot kiharcolja, harcolni fog a rómaiak ellen, bosszút áll minden sérelemért. És voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy általa akár hatalomhoz, anyagi haszonhoz is juthatnak. Vajon ma mi a helyzet? Ki miért van ott Isten és Jézus közelében? Csak mert beleszületett valaki egy közösségbe, amely kereszténynek vallja magát? Vagy talán vannak, akik valamilyen hasznot, anyagi hatalmi hasznot, sikeres karriert remélnek ettől? Vagy azért, mert eljutottak egy olyan pontra,
hogy ő az élet értelme. Rádöbbentek arra, hogy egyedül csak ő segíthet nekem. Talán valamilyen összetöretés következett be az életükbe. Egy betegség, egy gyász, vagy valami, ami rádöbbenti az embert, hogy mindaz, amit a világ értékesnek mond, pénz, hatalom, siker, ez mind mulandó és önmagában üres. Ezek önmagukban nem tudnak igazán boldogságot adni, nem tudnak megvigasztalni, felemelni a mélységből. Ebből csak Isten emelhet ki, és ezért jövök hozzá. Ezért keresem őt. A két tanítvány, János és András hallották, amit János mond, és felismerték, hogy Jézus, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ezért akarják követni őt. Jézus kérdésére, hogy mit kerestek, azt válaszolják, Mester, hol laksz? Vagyis Uram, mi ezentúl veled akarunk lenni, veled akarunk élni, ott akarunk lakni, ahol te vagy. Mi téged keresünk, mert felismertük, hogy te vagy az élet célja. Mi már annyi mindent megpróbáltunk. Megpróbáltunk jók lenni a saját erünkből. Megpróbáltunk érvényesülni. Megpróbáltunk mások tanácsa, tanítása szerint élni. Másokat követni. De Uram, rájöttünk, hogy csak benned találhatjuk meg azt, ami tartalmat és értelmet adhat az életünknek. Minden ember keres. Keresi az élet értelmét, célját. Minden embernek vágya a boldogság. De mit keresel, és hol keresed? A két tanítvány megtalálta az Isten bárányát, azt a valakit, akiben felismerték, hogy ő személyesen értem jött el. Ő Isten cselekvő szava, Isten ígéje, aki testé lett. Ő nem olyan, mint egyes emberek, hogy nagyokat mondanak, mindent megígérnek, de csak addig kellek, amíg hasznot nyernek belőlem. Ő nem elvenni akar, hanem adni, méghozzá nem is akármit, életet. Ő felemeli az eleseteket, megvigasztalja a sírókat, a semmikből valamiket csinál. Ő benne győztes vagyok, ő általa a mindenható Istennek a gyermeke lehetek, aki betölti minden szükségemet. Általa a menny polgára vagyok, és nem kell félnem semmitől és senkitől sem, mert az övé vagyok, ahogy az ige mondja, az ő szeme fénye vagyok. Jézus ma azt kérdezi tőled, kedves hallgatóm, aki annyi mindenen átmentél, annyi mindent megpróbáltál, aki csak a boldogság után vágytál, és mégsem leteljessé, mégsem jött össze. Mondd, mit keresel. És amit keresel, azt hol keresed? Én az Úr megadhatom mindazt, ami igazán teljesíteszi a te életedet. Hiszen én vagyok az élet adományozója, aki annyira szeretett téged, hogy érted, áldozta fel az ő egyszülött fiát. Emberré lett, áldozati bárányá lett, magára vette, elhordozta a világ bűneit, hát hogy ne adna meg neked mindent? Csak jöjj és keres engem, azt mondja az Úr. Jöjj és védj lakozást az Úrnál. Mondd te is a tanítványokkal együtt. Uram, hol laksz? Uram, nálad akarok lenni, és kérek, te is légy nálam. Mert te vagy az én Istenem, az én megváltóm. Te vagy az Isten báránya. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, köszönjük, hogy te eljöttél erre a világra. Te értünk, személyesen jöttél el. Olyan értékesek és fontosak voltunk számodra. Te láttad, hogy mi keressük a boldogságot. Vágyunk beteljesedett élet után. Annyi mindent megpróbáltunk és megpróbálunk. Annyiféle módszert alkalmaztunk már. És újra meg újra be kell vallanunk, hogy nem találtuk meg. Kerestük, de nem találtuk. Mert, Uram, csak te vagy az élet értelme. És ezért hozzád jövünk, és kérdezünk a tanítványokkal együtt, hogy hol van a te lakásod? Fogadj be minket is. És védj te is lakozást a mi életünkben. Légy a mi vigasztalunk, légy a mi életünk célja és tartalma. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a szenvedőkért, a mélységben levőkért, a céltalanul bolyongó emberekért, hogy könyörülj rajtuk. Köszönjük, Urunk, hogy kiálthatunk hozzád. Isten, meghallgatsz mindenkit, aki hozzád jön. Áldott legyen, Urunk, a te szent neved, most is mindörökké Jézus nevében. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit Isten tiszteleti alkalmainkra, melyet a Zombori út 6-os szám alatt levő templomunkban és annak helyiségeiben tartunk. Mindenkinek áldott, kellemes hetet, hétvégét kívánunk. Áldás, békesség.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves hallgatóság a mai műsor alapjául szolgáló evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti szent evangélium 8. fejezetében, annak az első 11 versében, a következő képpen. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával a földre írt. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki büntelen közülletek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen.

Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Az elhangzott igerészből a házasságtörő asszony példáját olvastam fel. Első hallásra talán azt gondolnánk, hogy ebben a részben a házasságtörésen és a házasságtörés eljárásán van a hangsúly, viszont ettől sokkal mélyebb üzeneteket hordoz ez a rövid kis rész. Ilyen és ehhez hasonló kulcsfogalmakat ragadhatunk ki ebből az igéből, mint például az ítélkezés veszélye, irgalom a törvény felett, a bűn valósága és a megújulás lehetősége. Tehát ez a szakasz nem egyszerűen légy kedves és kegyelmes másokhoz üzenetet hordoz, hanem a mutatójunkat megfogja és visszafordítja saját magunkra. Emberként könnyen ítélkezünk mások felett, akkor, amikor látjuk a másik bűnét és hibáját. Könnyű leragadni azoknál a dolgoknál, hogy valaki milyen volt, mit tett az életében, feltéve, ha tudjuk ezeket a dolgokat, mert ha nem vagyunk tisztában velük, hogy embertársunk miket művelt régebben, már is szebb szemmel nézünk rá. Igen, nehéz elvonatkoztatni magunkat valaki múltjától. Igen, nehéz sokszor megbocsájtani a megfontolatlan szavakat és a tetteket. Nem könnyű ugyanúgy nézni arra az emberre, aki valami hibát követett el az életében, de elgondolkozunk ilyenkor azon, hogy mi elkövettük-e ugyanazokat a dolgokat. Ez könnyű ugyanúgy nézni arra az emberre, aki valami hibát követett el az életében,

0: pillanatnyi realizálásnak, viszont amikor ez történik bennünk, az a Szentlélek munkássága. Így hát arra kérlek, testvéreim, figyeljetek erre a belső kis harangra, mert ha az megszólal bennünk, nem tudunk jobb döntést hozni annál, mint hogy követjük, amit ő diktál. Összefoglalva a mondani valómat, nem vagyunk erkölcsi fölényben másokkal szemben. A Jézus Krisztusban megjelent kegyelem szabadított meg minket a törvény alól, és minden ember számára adott a változás lehetősége. Ragadjuk hát meg ezt a lehetőséget, menjünk tovább az életben, és többé ne vétkezzünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adott szívvel köszönjük, hogy ma is hallgathattuk a te szent igédet, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük az újabb napot, amit megélhettünk, és ugyanezt a napot is, amire ma ébredhettünk. Amint hallgathattuk szent igédet, Urunk, köszönjük mindezt. Urunk Istenünk, kérünk, küld el nekünk naponta szent lelkedet, hogy mielőtt ítélkeznénk, először magunkat tudjuk megítélni, és a te mércéd szerint cselekedni. Köszönjük azt az irgalmat, amit nem csak a példában szereplő házasságtörő asszonyon, de naponként rajtunk is megmutatsz. Dicsérünk és áldunk téged, Urunk, hogy elküldötted egyszülött fiadat, hogy a törvény alól megszabadítson minket, és ezáltal kegyelemből, hitáltal üdvözülhessünk egykoron. Kérünk téged, Istenünk, tartsd előttünk egyszülött fiat példáját, hogy úgy tudjunk megbocsájtani embertársainknak, ahogyan ő is megbocsájt nekünk naponta. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, hallgasd meg a mi imádságunkat, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Továbbá pedig Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Mikrofonnál Vágó Kriszta. Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adómértékek továbbra is érvényben maradnak. Az olmozott benzin után literenként 57,41 dinár, az ólommentes benzin után 54 dinár, a gázolaj után pedig 55,53 dinár jövedéki adót kell fizetni. A döntés október 11-ig, vagyis egy héttel hosszabbítja meg a jelenlegi szabályozás alkalmazását. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő napokban. És Topolya község önkormányzata meghirdette idei ösztöndíj pályázatát az egyetemi és főiskolai hallgatók számára, közölte Szatmári Adrián. A sikeres pályázók havi 8000 dináros támogatásban részesülnek. Topolya polgármestere közösségi oldalán azt írta, emellett külön ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók számára. Ebben a tanévben hiányszakmának számít az általános orvosi, a mesterfokozatú matematika tanári vagy okleveles matematikusi, a mesterfokozatú fizikatanári vagy okleveles fizikusi, valamint a mesterfokozatú némettanári vagy okleveles némettanári képzés. Az ezen szakokon tanuló sikeresen pályázó hallgatók havi 16000 dináros támogatásban részesülnek. A pályázatok részletei, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlapok Topolya község hivatalos honlapján érhetők el. Jelentkezési határidő 2026. november 13. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani. Csapadékmentes lesz, mégpedig a hétvégén 24 fokos csúcsokra kell készülni.
5: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt! Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retro zenék rádiója.
2: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Kezdetét veszi mai szombati Mozaik című műsorunk. Ma 2026. október 3-a van, és ma ünnepelnek a Gertrudok, az Ignácok, a Józsefák, a Máriák és a Terézek, illetve a Teréziák is. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Nézzük, hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Per pillanat 10 fok van. Hát elég hűvösen sikerült ez a reggel, illetve a mai csúcs 24 fok körül alakul majd. Köszönti önöket fő és felelős szerkesztőnk Didit Zsuzsanna, mai adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. És akkor nézzük, hogy mi mindennel készülök önöknek a mai napra. Ne feledjék el, hogy mibe kerül, ami belekerül. Piaci körkép árakkal ezúttal Belgrádba kapcsolunk Pető Attila kollégámhoz, illetve Székely István zongora művésszel is hallhatnak egy beszélgetést. Ezen kívül bemutatjuk önöknek Pletikoszit Árpádot, és természetesen még programokkal is készülök majd önöknek, de ezen kívül még muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében 13 óra után, 14 óra után pedig természetesen slágergyár lesz majd Manóval. Már is megyünk egy nagyon jó kis zeneszámmal itt a 107,1-en, és írhatnak is nekünk a 066 36 36 33-as SMS számra. Wow.

8 óra múlt pontosan 16 perccel, és már is egy programra invitáljuk a kedves hallgatókat. Giovanni Artisti, vajdasági hangverseny sorozat 2026, Szotyori Nagy Gábor október 5-én hétfőn 18 órakor, mégpedig Topolyán lesz, Délvidék és Szerbia legnagyobb katolikus templomában, Sarlós Boldogasszony templomban Topolyán. A belépés ingyenes, tehát érdemes ellátogatni, mégpedig erre a nagyszerű koncertre, hangversenyre, és ezen kívül még ugye Zentára is ellátogat a művész úr, mégpedig a mai napon, majd vasárnap Horgoson és hétfőn pedig, ahogy említettem, Topolyán lép fel, tehát nagyon-nagyon jó kis hangverseny lesz Topolya, 18 óra, október 5, és a belépés ingyenes.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És akkor nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró középárfolyama 117 dinár 49 para, 100 magyar forint 31 dinár 85 parába kerül. 1 svájci frankára 125 dinár 83 para, 1 angol font 137 dinár 92 para, és 1 amerikai dollár pedig 104 dinár 40 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon. Ismétlem 063-699-224. Keresnek megvételrel Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődne 064-242-0089-es telefonszámon. Tehát 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
5: Így gratulálok!
4: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en.
1: Ajánlót hallottak!

8 óra múlt pontosan 41 perccel, az előbb Elvis Presleyt hallhattuk, de még jó zenéket tartogatunk itt önöknek a mai napra, de előtte még tudják, hogy magyar szó, belekukkantunk, mit is találhatunk benne, tudják, szombatra és vasárnapra szól, harmadikára és negyedikére. Itt lenni a 107,1-en, illetve lapozgatni a magyar szót, gondolom egy jó kis reggelnek nézhetünk elébe. Nézzük, hogy mit is találhatunk, miről is olvashatunk. Például életre nevel, iskolon, a pacséron, erről is lehet olvasni. Vagy ha tovább lapozgatunk, a mai magyar szóban nagyon sok cikkkel találkozhatunk. Például egy ilyennel is nyomokban régi veszélyeket tartalmaz, ezt a hetedik oldalon lehet elolvasni. Vagy például játékos verseny és közlekedés biztonság, ez már a 8. oldalon, Szabadka oldalon lehet erről olvasni. Vagy az ősz kedvenc csemegé, hát el se hiszem, elindult a gesztenye szezon Szabadkán. Én például nagyon-nagyon szeretem a gesztenyt, és nagyon várom már, hogy lehet, vagy mikor lehet majd vásárolni például sült gesztenyét. Megyünk tovább, 15 év a bábok világában, a Vándor Bábszínházi jubileumi rendezvényen szombaton filmvetítés, kiállítás, kézműveskedés és egy új előadás is várja a gyerekeket. Ez már Újvidék oldalon olvasható, vagy késik a vasúti megálló átadás, október 1-ig sem készült el a pirosi úti vasúti megállóhely, erről is lehet olvasni, vagy forgalom korlátozása Podbarán, erről is megyünk tovább, mégpedig egy ilyen cím, megszűnhet a Vöröskereszt tevékenysége Kishegyesen. Nehéz anyagi helyzetben a szervezet, a gondokról Fontány Andor titkár nyilatkozott. Ezt is el lehet olvasni, és ahogy megyünk tovább, mégpedig az Oroszt, Faust és a cenzúra bemutató előtt a Szabadkai Népszínház magyar társulata a Mester és Margarita előadást Igor Pavlovics rendezi. Ezt is el lehet olvasni. Vagy például arról is lehet a 12. oldalon, hogy miért állnak a szamarak a Húzadban szombaton este 7 órától az Újvidéki Színházban. Tényleg jó kis cikkek vannak, vásárolják meg a magyar szót, és legyenek itt velem. Itt a 107,1-en írjanak, és 066 36 36 33-as SMS számunk. Következő órában tudják, mi piaci körképpel is jövünk.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, október 3-án. 83 éves korában elhunyt Fleisz Géza, Szabadka, Rijéka utcai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajaüti temető halottas házából. 88 esztendős korában meghalt Huszta Mária, Szabadka, Szutyeszka utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajaüti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Nem változnak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni literenként a következő időszakban. Két férfi halt meg egy háztűzben a Belgrád melletti Progár településen. A tűz tegnap este ütött ki abban a házban, ahol laktak. A mentőszolgálat 19 óra 35 perckor kapta a riasztást, a helyszínre érkező csapatok azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A két férfi életkorát 80, illetve 60 évre becsülik. A mentőszolgálat munkatársai egyébként az éjszaka folyamán 109 alkalommal avatkoztak be, ebből 17 esetben közterületen. És hideg reggelre, helyenként pedig gyenge talajmenti fagyra ébredhetünk ma Vajdaságban. A hűvös reggel után napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, a légmozgás nem lesz jelentős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják a 107,1-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

9 óra múlott 15 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, és már is két programmal jövök. Az egyik nem is oly sokára kezdődik, hiszen ugye ma tartják a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Aurora Beszédművészeti Műhelyének vajdasági szintű Tóth Ferenc vers és prózamondó szemléjét, tehát ma szombaton van Tóth Ferenc költő és néprajzkutató halálának 46. évfordulójára. A 16. szemlére, hogy miket is vártak, illetve mi is lesz, a versenyzőket arany, ezüst, bronz minősítésbe sorolja a zsűri. A legjobb versenyző kiemelt arany minősítésben részesül. A verseny Topolyán, új helyszínen, a művelődési házban tartják, a moziterem és kiállítóterem, és természetesen 10 órától a 16. Tóth Ferenc vers és prózamondó szemle megnyitója lesz a moziteremben, majd a verseny megtartása a kiállítóteremben és a moziteremben, tehát mindenkit várnak, aki teheti, az látogasson el és szurkoljon, illetve nézzünk még egy programot, ez szintén mára szól, 15 órától, mégpedig idén 4. alkalommal kerül megrendezésre a vajdasági népmesemondó találkozó gyerekeknek a Palics Magyar Művelődési Egyesületben. Milyen program lesz? Mégpedig ismerkedős játék 15 órától majd, élőszavas mesemondás, népmesekvíz, eszemiszom, kézműveskedés és falu kampánya előadása, és ne felejtjék, hogy még egy programot mondok, de aztán részletesen is elmondom. Magyar Kanizsán Kukorica Fesztivál van, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni, hogy mi mindennel készülnek, az kiderül még műsorunkban, addig is jöjjön Omega és az Ezüst Eső.

0: Székely István, a neves zongorista szorosan kötődik szülővárosához. Azt mondja, a külföldön töltött évtizedek hatásai ellenére Vajdaságban, Zomborban érzi magát igazán otthon. A Liszt Ferenc különleges tehetségképző iskola alapító tanára, számos országos és nemzetközi zongoraverseny győztese. 15 éves kora óta rendszeresen koncertezik, mesterkurzusokat tart Európában, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ázsiában. A Zombori Filharmónia újraalapítójával, világhírű zongoraművésszel kolléganőnk Lennert Tímea beszélgetett a Filharmónia őszi és téli programjai, alkotó tervei kapcsán.
1: A zene iránti alázat és tisztelet tölti fel életenergiával, vallja Székely István, világhírű zongoraművész, akit valahol a nagyvilágban találtunk meg, most is ezzel a beszélgetéssel. Hol vagy most éppen, merre felé jársz?
2: Hát most pont a nappalimban vagyok Spanyolországban, és készülök a következő projektre. Pesten és Zomborban volt nagyon fontos aktivitásom. Pesten egy kurzust tartottam, mesterkurzust, és Zomborban pedig a Filharmónia hangversenyére utaztam haza.
1: Népes volt ennek a hangversenynek a közönsége. Csodálatos helyszínen rendeztétek meg a koncertet, a Zombori Megyeháza patinás udvarán. Mit kell tudni erről az eseményről? Hogyan valósult meg, és hát mi volt a koncert repertoárja?
2: Tehát az, ami az igazi jó visszajelzés, az a csend, a közönség odafigyelése, és ez volt a... Tehát pontosan, ahogy említetted, teltház volt, tehát tele volt a Megyeháza udvara, és ott, tehát én is a közönségben ültem, és néma csend volt a közönség soraiban, és ez az igazi visszajelzés. Nagyon jó volt a koncert, valóban örülök, hogy jó sikerült, szakmailag is, és ami a látogatottságot illeti, az is nagyon meg vagyunk elégedve. A támogató a Zombor város önkormányzata, úgyhogy nagyon szépen köszönjük városunknak ezt az odafigyelést a közönség nevében is. A koncertről még annyit kell tudni, hogy Milan Radisic volt a karmester, és nagyon szép, gyönyörű műsort válogattunk össze. Volt komoly zene, például részletek voltak, szintén valamint gyönyörű filmzene is volt. Hát így tudjuk a közönséget kiszolgálni, ugye? Mert hát nincs túl sok koncertünk, tehát évente 2-3 koncert van, ami remélem, hogy több lesz, és akkor ez a kevés esemény alatt akkor szeretnénk mindenkinek a kertét bejárni.
1: Említetted itt a támogatói gondoskodást, ugye most már több éves az újraalapított Zombori Filharmónia. Mit tapasztaltál művészeti vezetőként, alapítóként ez az évek alatt? Mennyire állt az ügy mögé a közösség, a város, illetve hogyan épült föl évről évre a Filharmónia repertoárja, programja, a zenekar összetétele, miként alakult az évek során?
2: Én ezt mindig kiemelném, hogy mi nagyon mély gyökereket élesztettünk újra, tehát a Filharmónia újra lett alapítva 2022-ben, de ezek nagyon mély gyökerek, tehát mi ezt nagyon tiszteljük, és ezért mindent megteszünk azért, hogy méltó legyen ahhoz, hogy ezeket a gyökereket tovább tudja ugye éleszteni a Filharmónia minden alkalommal. Na most itt az van, hogy a közönség, mint mondtam, ez a legutóbbi szeptemberi koncert, az őszi hangverseny alatt nagyon nagy figyelemmel hallgatta ezt a koncertet. Ugyanezt veszem észre a most már hagyományos újévi koncerten, amely koncertre egyébként hát pár nap alatt elkelnek a jegyek.
1: Hát igen, sőt már is érdeklődnek az emberek, hogy akkor lesz megint újévi koncert, és tehát most már is ősszel már várják, igen. Igen, ezt hallom.
2: Igen, egyébként lesz, tehát ezt most már nyilvánosságra is tudjuk hozni. December 29-én lesz, ez egy keddi nap, és már a zongorát is lefoglaltuk, tehát érkezik egy zongora, és én is fel fogok lépni, eljátszom a Liszt zongoraversenyt. Liszt első zongoraversenyét, úgyhogy ezt így beiktatjuk az újévi programba.
1: Jó.
2: A színházban, Zomborban. Hát ez egy hosszú folyamat, egy ilyen zenekart felépíteni, ez, hát én adtam egy 10 év minimum, amíg ez odaér, ahova mi szeretnénk. Hát most nem, ez nem úgy működik, hogy 2022-ben akkor ezt újra alapítottuk, és akkor, na ez most akkor működik. Ez egy hosszú folyamat, és ez a 4-5 év alatt azért nagyon-nagyon szép dolgokat értünk el. Főleg azt, arra nagyon büszke vagyok a városomra, városunkra, hogy hatalmas az érdeklődés. Tehát azért tényleg most is úgy mondjam, alig hirdettük meg, de mégis teljesen telt ház volt a koncerten. Mint mondtam, az újévi koncertre is azonnal elkennek a jegyek. Tehát ez egy folyamat, és én úgy látom, hogy miután a közönség teljes mértékben támogatja ezt, és szükség van rá, azt hiszem, hogy a város vezetése is hát észrevette ennek az értékeit, és ez is motivál bennünket, hogy ezt csinálhatjuk. Ez egy csapatmunka.
1: Téged jelenleg mi motivál, mi inspirál? Mi az, amiben most éppen vagy? Művészileg, pedagógiailag mi az aktuális, csúnya szóval élve, projekt?
2: Hát az állandó utazás, tehát én mindig úton vagyok, tehát koncertek, mesterkurzusok, ez a már bejáródott ugye utak, és hát ez a fő fókuszom, erre koncentrálok, erre összpontosítok mindig. Örülök, amikor kicsit itthon lehetek, vagy ott itthon, vagy otthon lehetek, és akkor egy kicsit odafigyelek azért a gyakorlásra, és persze akkor tudok új repertoárt tanulni. Erre figyelek most.
1: Uh-huh. Ugye most már sok éve tulajdonképpen, amióta külföldön élsz, talán tartnálod ez az ingázás, hogy itthon-otthon inspirál-e még alkotóilag, művészileg is esetleg a szülőföld, vagy milyen módon éled meg ezeket a hazaérkezéseket?
2: Hát persze, hát az a fő. Ezt említettem neked ugye valamelyik előző riportban, hogy mindig az inspirál, amikor haza tudok utazni, és hogyha esetleg ott hangverseny is van, ez ilyen feltöltődés. Ez másképp, azért mégis egy idegen városban másképp ér oda a hangversenyre a művész, tehát másképp indulok neki a koncertnek, mint amikor otthon vagyok. Nagyobb is a tét, tehát amikor otthon fellépek, akkor, és ez egy külön inspiráció, akkor az mégis más, amikor családnak, régi barátoknak, ismerősöknek, a jó közönségnek, a jó igazi zombori, vajdasági közönségnek játszom, és ez persze, ez hatalmas inspiráció számomra.
1: Mitől jó egy közönség számodra?
2: Az energia. Azért, mert amikor a művész fellép, akkor ezt egyébként el is mondtam az üdvözlő nyitó szövegemben, beszédemben, most Zomborban, hogy a közönség az nem csak egy ott ülő közönség, hanem egy energia csere, folyamat részese, és nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen a közönség. Milyen a közönség? Az, aki érzi azt, amit adunk, és hogyha ezt fogadja, akkor van az az igazi jó energia csere, ugye?
1: Önálló koncerttel mikor jelentkezel Vajdaságban? Van-e ilyen terv?
2: Hát ezt már régóta szeretném, csak valahogy mindig közben valami, de egyébként most nem árulhatok el semmit, de jövőre egy nagyobb tervvel fogok majd jelentkezni közönségnek, de ezt majd, amikor odaérünk időben, ideileg, akkor majd akkor nyilvánosságra hozzuk, de mondhatom azt, hogy a jövő folyamán sor kerül érdekes szereplésre.

Egy újabb programmal jövök itt a 107,1-en, mégpedig ne felejtjék el Kukorica Fesztivál Magyar Kanizsán. A programok tegnap kezdődtek, október 2-án egészen 4-ig tartanak. Nézzük, hogy ma délelőtt mi mindennel készülnek. Hát ugye már 9:30-tól elkezdődött az énekes táncos hívogató a piac téren, majd 10 órakor indul a főutcán a menettánc. 10:30-kor lesz a 21. Nemzetközi Kukorica Fesztivál hivatalos ünnepi megnyitója a Kisparkban. Ugyanitt kézműves kirakodóvásár, alkotóműhelyek és gyermekfoglalkozások várják a fesztiválozókat. Játékos ügyességi vetélkedőket szerveznek, valam ünnepi megnyitója a Kisparkban. Ugyanitt kézműves kirakodóvásár, alkotóművek,

sorára kerül sor. A szombati napot is táncház zárja, ugye pénteken is volt, 21 órától a Jován-Jovánovics Zmáj általános iskola udvarán. Vasárnap 17 órától a Művészetek háza nagyszínpadán vajdasági népzenészek gála műsorával zárul Magyar Kanizsán a 21. Nemzetközi Kukorica Fesztivál, úgyhogy látogassanak el Magyar Kanizsára. Megyünk tovább Kisszel, itt a 107,1-en.

9 óra múlt 46 perccel nézzük, hogy hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Úristen, már is 18 fok van. Hát az előbb még egy órával ezelőtt, tehát 10 fokot

emelkedett az érték. Ma 24 fok, 25 fok körüli értékekre kell számítani, és napsütésre. Most én kinézek a negyedik ablakon, tényleg már cikrázóan süt a nap, és erre kell készülni holnap és vasárnap is. Nézzük egy kicsit a jövő hetet. Hát a reggelek azért hűvösek, ezt meg kell hagyni. Én például tehát sál nélkül már nem indulok el reggel. Lehet, hogy kicsit korai, de higgyék el, legalábbis én így jól érzem magam ezzel. Na már most 8 és 9 fokok a minimum értékek a leghidegebb órákban hajnalonként, illetve jövő héten akár még 26-27 fokot is mérhetünk majd, a jövő hét derekán, aztán pénteken egy hideg front érkezik majd, és 20 fok alatti értékek lesznek. Tehát ez már ugye majdnem, hogy október dereka. Na már most maradjanak továbbra is itt velünk, érkezik Dédit Szúzi a legfrissebb hírekkel pontosan 10 órakor, utána pedig beszéljünk róla rovattal, érkezünk, bemutatjuk önöknek, mégpedig Pletikosz így Árpádot, hogy ki ő, kiderül nem sokára. Tartsanak velünk itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

much. I just

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézi Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebességgel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. A próbán részt vesznek a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is. Vitézi Dávid azt is bejelentette, ha a kétnapos teszt rendben zajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása előtt. A G7 országai akár 100 millió hordó dízelt és nyersolajat is felszabadíthatnak a stratégiai készleteikből a következő 4 hónapban, hogy mérsékeljék az üzemanyagárakra nehezedő nyomást. Emmanuel Macron szerint a tagállamok abban is megállapodtak, hogy nem korlátozzák egymás között az energiaexportot. A 7 vezető ipari hatalom a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával kezdi meg a stratégiai készletek felszabadítását, jelentette be pénteken a francia elnök, miután a G7 állam és kormányfői videokonferencián egyeztettek.
5: Választások 2026.
4: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerbiai missziójának képviselői is jelen lennének a szavazóhelyeken a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon. Erről Demo Berisa, az emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős ügyvezető miniszter tárgyalt Marcel Peskóval, az EBSZ szerbiai misszió vezetőjével Belgrádban. A találkozón a minisztérium képviselői ismertették a nemzeti kisebbségi tanácsok megválasztásának menetét, valamint azokat az intézkedéseket, amelyekkel a voksolás zavartalan lebonyolítását kívánják biztosítani. Robert Fico szlovák miniszterelnök lesz Alexander Vučić díszvendége a szerb haladó párt mai belgrádi rendezvényén. Ezt maga Vučić jelentette be. A szlovák kormányfő a tervek szerint valamivel este 6 óra előtt érkezik a belgrádi arénába, ahol köszönti majd a résztvevőket és Szerbia polgárait. Vučić szerint Fico következetesen támogatja Szerbiát nemzetközi kérdésekben és kiáll amellett, hogy Koszovó Szerbia része, valamint tiszteletben tartja az ország területi integritását. A rendezvényen a szerb haladó párt politikai programját és a kampány legfontosabb kérdéseit is ismertetik.
5: Választások 2026.
4: A hétvégén rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A megnyitó ma 12 órakor lesz, majd előfutamokat rendeznek. Vajdaságot több lovas és kis huszár is képviseli, akik a Szabadkán megrendezett 14. vajdasági vágtán harcolták ki a továbbjutást. A döntő futamokat vasárnap 15 órától a magyar közmédia is közvetíti a Duna csatornán.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén most 19 fok van, hideg reggelre, helyenként pedig gyenge talajmenti fagyra ébredhettünk ma Vajdaságban. A hűvös reggel után napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, a légmozgás nem lesz jelentős, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul.
6: Időjárás.
7: Közlekedés. A mindennapok hírei
6: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Reklám következik.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
13: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Egy hét Üzbegisztánban szakmai tapasztalat, csere, különleges kulturális élmények és betekintés az ország fejlődő drón technológiájába. Ezt kínálta Pletikosz így Árpádnak, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola oktatójának az Erasmus Plus program. A Kokend Egyetem vendégeként nem csak az ottani oktatókkal és hallgatókkal osztotta meg szakmai tapasztalatait, hanem az üzbegisztáni felsőoktatással és műszaki fejlesztésekkel is megismerkedhetett. Az élményekről és szakmai tapasztalat kérdezte Orosz Ildikó.
2: Hogyan került sor erre az Erasmus Plus útra, és miért éppen Üzbegisztán, meg ez a Kokand Egyetem?
3: Hát alapjában véve 21 óta ugye ott tanítok a főiskolán, és mindig kollégák láttam, hogy utaznak ide, utaznak oda, és akkor megtetszett alapjában ez a lehetőség, hogy igazából szakmai tapasztalatcserére, meg hát azért egy utazásra is van lehetőség. És akkor mindig is igyekeztem kérdezgetni, illetve érdeklődni, hogy mikor lesz legközelebb alkalom egy valamilyen csereprogramban részt venni, és egyik alkalommal megkeresett a külföldi kapcsolatokkal felelős referensünk a főiskolán, hogy hát nézd, lehet menni Üzbegisztánba. Mondom, hát jó, szuper, hát Üzbegisztán, hát először a térképen is el kellett helyezni, hogy hol is van.
2: Közép-Ázsia, megnéztem.
3: Így van, pontosan. És akkor mondja neki, rendben van, hát meddig kell válaszolnom, hogy hát délután, igen. És akkor az volt, hogy hú, na jó, akkor nézzünk utána. És akkor volt egy kis keresgélés, stb. Megnéztem, milyen egyetem van, milyen szakok vannak ott, kikkel lenne a munka, meg hát utána nyilván egy kicsit az országról is utána nézni. És
2: utazni hát, is ilyen hirtelen kellett?
3: Hát igen, nem volt túl sok idő felkészülni, meg a program alapjába véve ő biztosítja az anyagi, tehát fizeti az utat, és utána az ott létre is fedezik a költségeket, de viszont, hogy leszervezd a saját magadnak az utat, és minden egyebet, az teljesen rád van bízva. Van ott egy fogadóintézmény, esetemben a Kokandi Egyetem, de hát ugye ők úgymond az ottani várostól, úgymond az intézmény ajtajától fogadnak engem, odáig ugye valahogy el kellett jutni. Mm-hmm. És akkor innen indult az érdekes rész, hogy akkor honnan utazzak, hova utazzak, milyen átszállással, hova érkezzünk, hisz azért ez egy több mint 5000 kilométerre lévő régió.
2: Na ez az,
3: régió.
2: Hogy nincs a szomszédban. Hogy történt? Van itt járat innen Belgrádból, vagy hogy? Hogy jutottál el?
3: Hát mindenféle ilyen netes oldalakon keresgettem, mert nyilván a hagyományos úton, hogy most akkor nézzük, hogy jó, akkor hova indult, nem igazán találtam. És budapesti indulással találtam megfelelőt. Budapest-Isztambul, ott átszállás, és Isztambul-Taskent, Üzbegisztán fővárosa. És de ugye itt is gondolkodtunk, hogy mint akkor ugye először is Szegedre át autóval, most már egyszerűbb lenne, de akkor Szegedre, és akkor aztán ott beszálltam a vonatba, az ugye elvisz szinte a reptér bejáratára, és akkor onnan indulás.
2: Mennyi időbe telt oda jutni?
3: Hát mindenestől majd egy nap volt azért, mire a szállásra odaértem, meg hát ugye az az érdekes, meg hát nem is érdekes, hanem furcsa, hogy amikor elindul az ember, tehát itt ilyen egy csomó időzónát át kell ugrani, és akkor megérkezik egy bizonyos időpontba, és hát szinte hamarabb ér le, landol, mint amikor elindult, szóval voltak itt ugye ilyen érdekes, ilyen jetlag azért az rendesen beütött, de viszont mondom, egy ilyen kis érdekes élmény volt, meg hát ami még nagyon hát érdekes volt, az isztambuli átszállás, hisz ugye megérkezek Budapestről Isztambul, minden szépen ki van táblázva, szuper, és akkor ugye mondom nekik, hogy jó, hát ugye én megyek majd tovább, és akkor ugye elvezetnek egy úgymond tranzit zónába, tehát nem is engednek ki ugye rögtön az országba, hanem ugye az az nemzetközi részében marad az ember a reptérnek. Na és akkor ott ugye hát nagyjából írja, hogy hol lesz, majd melyik kapuba lesz az indulás, de hát nyilván van még egy másfél-két óra hosszája az embernek. Hát onnan, mire eljutottam az érkezőtől az induló pontig, hát az egy nagyjából 40, több mint egy órába telt igazából a legvégéig, mire egy reptéren belül ugye az ember
2: hát
3: elkacsázott.
2: Történik? Ilyen sok ellenőrzés van? Vagy?
3: Óriási a reptér.
2: Aha.
3: Tehát olyan sok repülőjárat indulott, hogy az hihetetlen. Tehát van egy rész, ahol mondjuk kinéztünk egy ilyen ablakon, és akkor ott ameddig a szem ellát, csak Turkish Airlines gépek, akkor másik ablakon kinéztünk, ott csak nemzetközi repülőgépek sora állt. És akkor ugye átérünk, tehát ugye már maga az a kulturális különbség is, hogy megérkezik oda az ember, és ugye az európai kinézetet már ugye már ott mi vagyunk a különbözők, rendben nemzetközi repülőtér, de hát ugye már az arcok, az öltözet, a szagok, a világa, minden megváltozik már ott is, nem beszélve, amikor utána Üzbegisztánba landoltam. Úgyhogy érdekes volt.
2: Hát akkor az a tanács, hogy időben, tehát úgy kell csatlakozást keresni, hogy legyen legalább másfél-két óra, hogy eljuss a megfelelő helyre a reptéren. Beszéljünk azért arról, amiért mentél, ugye, hogy milyen volt ezekkel az ottani oktatókkal és az ottani hallgatókkal találkozni azon a Kokand Egyetemen.
3: Őket teljes mértékben a vendégszeretet jellemzi. Az egész országra ez jellemző volt. Amikor ott megérkeztem, természetesen ugye ott a határ ellenőrzés, az útlevél ellenőrzés, a többit nyilván van egy fontos ugye, távolságtartás az emberek között, de attól kezdve, hogy átléptem a határt, minden rendben van, minden csomagom nálam volt, az emberek borzasztó kedvesek voltak. Előre foglaltam utat, tehát taxit, és akkor ugye abba mentem el a szállásomra, nem mertem abba belevágni, hogy akkor majd én ott a repülőtéren keresek valamilyen taxit. Ismeretlen ország, ismeretlen nyelv, ismeretlen emberek, messziről jött ember, hát na.
2: Megvágják az embert.
3: Persze, biztosabbnak éreztem magam. Na, és kiderült, hogy így jártam rosszabbul, mert hogy sokkal jobban megvágtak engem úgy, hogy online foglaltam taxit, mert akkor tudták, hogy külföldi vagyok, míg ugye amikor csak helyi taxival utaztam volna, akkor másabb lett volna. Borzasztó érdekes volt a taxi utazás, tehát itt nem beszélnek külföldiül. Uh-huh. Itt csak a saját nyelvüket beszélik, esetleg oroszt, tehát ilyen tadzsik, üzbég, és orosz nyelvet valamennyire keverik az idősebb generáció,
2: ugye, akik a Szovjetunió.
3: Hát az idősebb generáció, ugye, aki a Szovjetunióba nőtt fel, akkor ugye ők tényleg elég jól beszélnek oroszul, és a szerbel elég jól lehetett kommunikálni. Szóval én mondtam, és akkor ők többnyire megértették, és vice versa. Úgyhogy az egész jól működött. És utána volt egy napom Taskentben, ott utazgattam, város néztem, stb. És nagyon féltem az utazástól azért, mert viszonylag a Peremvidéken találtam egy szállást, hogy közel a reptérhez, és hát a város központ az hogy is mondjam, órákra van, hogy az ember gyalog menne. És jó, kértem tanácsot, hogyan utazzunk, és van egy mobil applikáció, beírom, hogy honnan indulok, hova akarok menni, rögtön kírja az időt, a taxi típusát, a pénzt, ott rögtön a applikáción fizet az ember, csak gyakran megáll a taxi, beül az ember, hello, hello, odaérünk, hello, hello, mentünk tovább. Abszolút minden digitálisan meg lehetett oldani.
2: Na, meg akkor boldogultál, jól. És hát mi az, ami szóba került ott? Tehát, hogy milyen jellegű kutatást végeztél, vagy tapasztalatcsere történt az egyetemen, egy kicsit szakmázzunk is.
3: Hát amikor az első napi kirándulás után indult a szakmai része, akkor ugye mindenféleképp először is egy intézményi körbenézésről volt szó, meglátogattak, bemutatták a laboratóriumokat, az intézmény hogyan működik, milyen részlegei vannak, alapjában véve itt egy turisztika, és hát társadalomtudományokra kihegyezett egyetemről van szó, amelynek van egy viszonylag erős műszaki kara is. És akkor körmutatták magát, aki a költészettel, stb. Foglalkozó, tehát társadalomtudományokkal foglalkozó részeket is, és hát utána tértünk át, ami nekem szakmailag inkább a műszaki informatika és programozás és gépek világa volt. De ott megismerkedtem a tanári gárdával, az egész egyetemi karnak az oktató személyzete igazából ott volt, borzasztó kedvesek voltak, de viszont azért már ott érződött, már az egyetemen ment, meg sőt a vár az országban is sétál, vagy ott azért itt a nemi egyenlőségek azért más szinten vannak.
2: Kevés a nő az oktatásban.
3: Így van, kevesebb a nő, de nem is igazából az, hogy kevesebb, hanem hogy a termeken belül is ők jobban szeparálódnak, hogy inkább itt nők, itt inkább férfiak vannak. Volt egy szakmai vacsora is, és mondta az intézmény vezetője, hogy hát most ezt ő úgy tudta megszervezni, hogy a férfiak tudtak most eljönni, mert hogy igazából itt kulturálisan a nők teljesen, tehát ők külön mozognak minden tekint. Az utcán is sétálgattunk az utcákon, és ott is voltak férfi csoportok és női csoportok, uh-huh. és a gyerekek. Tehát ott még, tehát ott ez azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ugye ott ez a normális. Tehát ott nagyon sok nődiákkal, lánydiákkal tudtam beszélgetni, és akik ott egy órán belül körbeültünk, és akkor na, mi kinémi újság, és ők így, ez a céljuk, hogy ők akkor családdal foglalkoznak, és családneveléset, és ott az egyetemen borzasztó sok gyermeket vitték, tehát karon vitték a gyerkőcöket. 20-21 éves lányok, fiatal lányok, és ők már a családalapításon gondolkodnak. Ez kulturálisan nagyon nagy különbség volt.
2: Ugye, nagyon nagy,
3: európai szemmel, ugye én néztem, igen, és néztem, és hogy akkor hallgattam őket, természetesen, hogy ez illetlenség volt volna bármit kommentálni, de viszont... Ez egy erős kulturális különbség volt például. De viszont egyébként mondjuk nagyon sok apuka volt, aki amíg tartott az oktatás, akkor addig ő foglalkozott a gyerkőccel, és akkor utána viszont...
2: Szóval ilyen családbarát egyetem ez.
3: Igen.
2: Mondhatjuk így. De érdekes, azt hallottam, úgy tudom, hogy voltál egy épülő dróngyárban. Na most akkor ez mit is jelent, ha épül, akkor még nem gyártanak drónt, vagy de is mire használják majd ezeket? Tehát miért csinálják, harci eszköz, vagy tudományos célra? Mire használják ezt a drónt, amit abban gyártanak majd, vagy hogy áll ez a dolog?
3: Mi alapjában egy tudományos célú részét láttuk az a dolognak. Tehát az előzetes kommunikációk alapján, ugye mondtam, hogy nekem a szűkebb szakterületem a drónok, azon belül is főként a mezőgazdasági drónok, de hát az ipari drónok felé is nyitott vagyok, és akkor ennek, hogy nagyon jó, majd ők mutatnak nekem valamit. Hát szuper. Na most elmentünk ugye a szakmai előadások után, volt egy ilyen program két-egy délután keresztül, amikor ellátogattunk ebbe a dróngyárba. Na most ugye ez, abban a pillanatban, amikor ott voltam, akkor ugye még az alapok, tehát úgymond állt az épület, meg voltak a részlegek, de hát ott az előkészületek azok olyan szinten vannak, minthogyha itt a legfejlettebb gyár részlegbe léptünk volna be. Tehát a padlózata, az infrastruktúrális beruházás, az ajtók, a kapuk, a gépek, a gyárak, komplett termek vannak, amik csak 3D nyomtatással készítik az alkatrészeket, komplett gyártósorok, amik csak az összeszereléssel fognak foglalkozni. És akkor nézem, hogy huha, hát ez kicsit ilyen más szintekről van szó. Hát ugye ingont az európai szemmel, itt, hogyha nem tudom, 10-10 pár drón értékesítésre kerül egy év alatt, akkor annak mindenki nagyon örül. Ott pedig hát itt gyártósor, hát itt több száz számról lesz szó. És hát kicsit belekérlek, és érdekes volt például az, hogy ott még nem szabad drónozni. Tehát ahhoz, hogy az emberek akár mezőgazdasági drónokat, akár bármilyen más drónokat használjanak, az nagyon-nagyon sok engedély van, és amit nem is nagyon kapnak meg. De viszont az ország úgy működik, hogy nagyon akkor most belefektet egy bizonyos technológiában nagyon sokat, és majd követi utána a jogszabályi környezet. És ez is úgy volt, hogy létrehozták a dróngyárat, és akkor mondták, hogy még utána volt per mezőgazdasági drónokat is mutattak, és hogy jaj, nézzen, hogy mi van nekik. Hát jó, hát nekünk az olyan drónjaink voltak 4-5 évvel ezelőtt. Tehát ott picit le vannak maradva, de nem is értenek hozzá, de már gyárat építenek hozzá. Ez ilyen kicsit ilyen üzbék hozzáállás volt, több területen is látszott.
2: Mi az, amit esetleg olyat találtál, tanultál ezen az út során, vagy tapasztaltál, és át tudod ültetni itt Szabadkán a te szabadkai műszaki szakfőiskolában, hogy használhatod majd a későbbiekben? Valami olyan tapasztalat, ami esetleg tényleg használható tudás?
3: Hát maga a diákoknak ahhoz, tehát hogy is zajlik ott az oktatás, ez mindenféleképpen nagyon érdekes volt, hogy ott milyen módon szervezik meg ezeket az órákat, milyen módon szervezik meg aztán a visszakéréseket, milyen módon tartják,
2: és próbálják módon megtartani.
3: Hát ott is például milyen módon tartják meg vissza, mert fenntartani a diákok számára az érdeklődést. Egy viszonylag nyitottabbnak tűnt az egész olyan szempontból, hogy sokkal több egyéni feladatot kaptak a diákok, de viszont ott nem volt, nem tehát ott mindenki még füzetbe jegyzetelt, és írtak borzasztóan.
2: A digitális világ még annyira nem.
3: Attól függ, hol van, ahol nagyon erős a digitális világ, de viszont azért még ott jobban nagyobb hangsúlyt fektetnek az írott tartalmaknak is. Ez még csak ugye szakterülettől függ, nyilván egy programozni nem lehet füzetbe. Tehát az nyilván számítógépek, olyan szintű felszereléseik vannak, hogy az itt, még mondjuk csak álmodni tudunk róla, tehát olyan laboratóriumok.
2: Vannak különbségek, bizonyos dolgok nagyon fejlettek, bizonyosak meg azért még kicsit.
3: Pontosan, tehát nagyon nagy a társadalomban lévő különbség, borzasztó nagy. Tehát jellemzően egyébként a nők tanulnak, és ők járnak egyetemre, még a férfiak, ők viszonylag korán munkába állnak. és ez a nagy átlagra ez az igaz. Nagyon kis része az, aki a továbbtanulást és a felsőoktatást válassza. Ez a kokandi rész egy nagyon kulturálisan erős gyökereihez hű rész maradt. Tashkent a főváros az már inkább ilyen világi, európai vagy nyugati hozzáállású, ott ezek a különbségek sem annyira kifejezettek, tehát ott már akár egy fejfedőről legyen szó, mert nem annyira jellemző.
2: Indul a tanítás a főiskolákon, meg az egyetemeken, úgy gondolom, hogy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán is. Hát hogyan indul ez a tanév? Röviden, meg hogy folytatódik-e a kapcsolat ezzel az üzbég egyetemmel, meg egyáltalán lesz-e kapcsolat Üzbegisztánnal?
3: Így van, az elmúlt napokban megfogadtuk a gólyákat, letették az esküt, hogy jó diákok lesznek, és lehet képességük a legtöbbét adják. Többet nem is várunk tőlük, mindenféleképp nagyon örülünk minden diáknak, minden hallgatónak, aki ezt a pályát válassza, hogy a Műszaki Szakfőiskolán folytassa tanulmányait. A mérnökök folyamatosan hagyják el az épületünk falait, a diplomás mérnökök. Nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan érkeznek is, és van érdeklődő. Legyen szó akár informatika, akár műszak, akár valamilyen gépészeti vagy mechatronikai szakról. Hál' Istennek érdeklődő az van. A tanárok felkészülten várják az új iskolaévet, és mindenféleképp igyekszünk még több tartalmat is, akár egy ilyen üzbegisztáni külföldi Erasmus programot is indítani. Továbbra is a diákok számára nyitva vannak a programok, akik érdeklődnek, tudnak utazni különféle helyekre. Ha minden igaz, akkor nagyon, nagyon örülnénk, hogyha Üzbegisztánból is tudnánk diákokat fogadni. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon újszerű tapasztalat volna számukra is. Én hiszem azt, hogy ők talán még jobban meglepődnek az itt látottakon, mint amit mi meglepődünk. Mi meglepődtünk ott őnáluk. És mindenféleképp a szakmai területen is szeretnénk folytatni, ahogy elindult az új iskolaév, úgy elindulnak az új kutatások, együttműködések. Le is van beszélve több terület is, amin együtt fogunk működni az üzbék partnerekkel, úgyhogy új év, új lehetőségek, új energia. Úgyhogy így nem folytatjuk tovább.
2: Na hát várjuk a folytatást, hogyha majd itt járnak, akkor reméljük, hogy tudunk róla, hogy az üzbék diákok itt kicsit tapasztalatot szereznek Szabadkán, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Köszönöm szépen Pletikoszi Gyárpádnak, a főiskola oktatójának, hogy elmondta ezt az érdekes történetet. Köszönöm.
3: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

Kovács Katin nagy sikerű zeneszámát láthattuk? Nem láthattuk, hallhattuk. De igen, a legközelebb látlak. Igen, ezt hallhattuk itt a 107,1-en. Ezután Abba és a Gimi, ezzel folytatjuk itt a 107,1-en. De előtte még ne felejtjék el, hogy a következő órában még egy programot is ajánlok önöknek, illetve az időjárást is megnézzük, hogy mi a helyzet. Ezen kívül még közérdekű infóval is jövök a Mozaik utolsó órába, úgyhogy érdemes velünk tartani. Az időjárásról annyit, 21 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, mégpedig a mai csúcsérték 24-25 fok körül alakul majd. Ami fontos, a mai napra nem érkezik front, azonban a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Ami még fontos, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás, problémák, keringési panaszok, szédülés is előfordulhat. Emellett csökkenhet a koncentráció képesség, tompaság, fáradékonyság, és akár migrén is. Hát annyi bajt felsoroltam, komolyan mondom, hát ha ezt érzik, akkor fogják rá az időjárásra. Na de ez a szép idő tényleg nagyon-nagyon jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, és ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba. Ami nagyon fontos, és tényleg nagyon sokszor elmondjuk, hogy érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, attól függetlenül, hogy szép időben lesz részünk. Délután maradjanak itt velünk, mindjárt jön Dédit Szuzi, addig is Abba, utána pedig programmal jövök vissza.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebességgel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. A próbán részt vesznek a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is. Vitézy Dávid azt is bejelentette, hogy a kétnapos teszt, hogyha rendben zajlik és nem tapasztalnak biztonság kritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása előtt.
5: Választások 2026.
4: Az észak-bánsági körzet legkisebb településein élőket a tenni akarás és a közös szebb jövő kialakítására való törekvés kovácsolja össze, hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség péntek délutáni kampánykör útján. Kanizsa Monostorra, Fekete Tóra és Egyházaskére látogattak a jelöltek. Bájics Borisz, a párt alelnöke, a helyi szervezetek beruházások és fejlesztések megtekintését követően elmondta, mint kisebbség itt Szerbiában nekünk mindig is nehéz volt, és most bebizonyosodott, hogy mennyire fontos az, hogy jelen vagyunk az intézményekben, a köztársasági szintről egészen a helyi közösségi szintig. A mi falvainkkal, a mi embereinkkel az elmúlt 3 évtizedben kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetség foglalkozott, tette hozzá a politikus.
5: Választások 2026.
4: Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására, a közigazgatás működésének biztosítására és a reformok támogatására, közölte a brüsszeli testület. Ursula von der Leyen, a testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását, miközben védekezik az orosz agresszió ellen, hangsúlyozta, a pénteki folyósítással az EU elősegíti Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzését, és támogatja azokat a beruházásokat, amelyek megalapozzák a jövőbeli helyreállítást. Az Európai Bizottság közölte, továbbra is elkötelezett a 2026-ra és 27-re előirányzott összesen 90 milliárd eurós Ukrajna támogatási hitel, valamint az eredeti Ukrajna eszköz fennmaradó forrásainak folyósítása mellett. Továbbra is vizsgálja az Európai Ügyészség az újvidéki vasútállomás felújításához kapcsolódó uniós források esetleges szabálytalan felhasználását, közölte az uniós ügyészség a BBC szerbiai szerkesztőségével. Az Európai Ügyészség szerint a nyomozás még folyamatban van, ezért annak részleteiről egyelőre nem közölnek információkat, hogy ne veszélyeztessék az eljárást és annak kimenetelét. Az Európai Ügyészség tavaly márciusban erősítette meg először, hogy vizsgálja az ügyet. Az újvidéki vasútállomás előtetőjének 2024. novemberi leomlásában 16 ember vesztette életét. Az eset miatt Szerbiában több különálló eljárás is folyamatban van, köztük egy a korrupció lehetőségét vizsgálja.
3: Sport.
4: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra legyőzte pénteken a vendég georgiai csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízió harmadik fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány végig nagy fölényben futballozó tanítványai a nemzeti együttesben először eredményes Kerkez Milos fejesével szereztek vezetést a 35. percben. A második félidőben is a hazaiak voltak veszélyesebbek, de újabb gól már nem született. A 4 ponttal harmadik helyen álló magyarok a jövő hétfői negyedik körben a szintén 4 pontos Ukrajna vendégei lesznek a szlovákiai Nagyszombatban.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 21 fok van, a következő napokban jelentősen nem változik az időjárás, a reggelek továbbra is hidegek lesznek, helyenként talajmenti fagy is kialakulhat, napközben viszont többnyire napos és meleg idő lesz.
0: hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: Választások 2026.
1: Most pedig Kisoroszra kapcsolunk, mégpedig a vonal túlsó végén Talpai Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség Kisoroszi helyi szervezetének elnökségi tagja. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok!
1: Sándor, amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint egy október 4-i esemény, tehát vasárnap, mégpedig megemlékezés az aradi vértanúkról. Ha jól tudom, önöknél Kisoroszon nagyon régóta emlékeznek meg. Mekkora hagyománya van?
2: Hát igen, körülbelül 3 évtizede, hogy megemlékezünk október 6-áról, ugye az aradi vértanúkról. Nem október 6-án tartsuk, hanem mindig a legközelebbi vasárnap. Így az idén is október 4-én kerül megszervezésre ez az emlékezés. Általában is most is 8 órai szentmisével kezdődik, valamint utána a temetőben, a kopjafánál fogunk alkalmi műsorral tisztelegni az 1848-49 szabadságharc hőseire és az aradi vértanúkra.
1: Na már most, ha jól tudom, van egy emléktábla is, ami az aradi vértanúknak állít emléket. Mikor ez az emléktábla?
2: Igen, van egy emléktábla, amely ilyen a következő idézet van, hogy csak az a nép vész el, ki múltját elfeledi. Ezt a táblát nem kimondottan az aradi vértanúk, hanem Kisorosz fennállásának, vagy újratelepítésének 200. évfordulójára állítottuk 1997-ben. De kötődik, ugye, amikor a múltról meg a jelenről beszélünk, akkor mindenféleképp a kisoroszok tudnak emlékezni a múltra, tisztelik elődjeiket, történelmi hőseinket, de ugyanakkor szembenézünk a jelen kihívásaival is. Ezért közösségünkben van egy erős mag, amely egész évben gondot visel úgy az idősekről, mint a rászorulókról, de ugyanúgy foglalkozik a fiatalokkal is, és elvárja a fiataloktól is a segítséget, ugyanakkor mi számítunk rájuk abban, hogy segítsenek megőrizni hagyományainkat, ápolni a közösségi értékeinket.
1: Nézzük akkor, hogy milyen programmal készülnek, mégpedig október 4-én vasárnap, illetve kik lesznek jelen majd?
2: Hát igen, mint ahogy már említettem, 8 órakor szentmise, utána valamikor 9 órakor a katolikus temetőben, a kopjafánál egy alkalmi műsorral készülünk, amely egy ünnepi műsor, amelyben fellépnek a Kisoroszi Általános Iskola tanulói, valamint középiskolások, és a Rozmarin Művelődés Egyesület asszonykórusa. A fiatalok versekkel, ugye a kórus pedig alkalmi dalokkal lépnek fel. Ezen a rendezvényen alkalmi beszédet mond Király Petra, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselő jelöltje, aki ugye a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor Bálint listán szerepel. A vendégeink még Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Juhász Attila, köztársasági mezőgazdasági államtitkár, Tóth Ramona, a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának tagja, valamint Bacsik Lőrinc Natália, az MNT tagja. Jelen pillanat ezekről a személyekről tudok, akik vasárnap részt vennek ezen a megemlékezésen.
1: És itt zárásképpen még egyszer mondjuk el a kedves hallgatóknak, mikor és hol lesz maga a megemlékezés?
2: Október 4-én Kisoroszon lesz, a katolikus templomba kezdődik a 8 órai szentmisével, valamint 9 órától pedig a katolikus temetőben, a kopjafánál lesz alkalmi műsor, és amikor megtörténik, ahogy a koszorúzni fog Tóth Zoltán és Király Petra, a műsor után pedig egy fogadást szervezünk a Kisoroszi Torontál Egyesületbe.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy lehettem.
0: Választások 2026.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon. Ismétlem 063-699-224. Keresnek megvételrel Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődne 064-242-0089-es telefonszámon. Tehát 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
4: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
1: A vászon ismét életre kel.
4: Ami volt, újra megtörténik.
1: Musikál a mozi.
4: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ajánlót hallottak.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

11 óra múlott 45 perccel, és szép lassan elérkeztünk mai Mozaik című műsorunk utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen mindjárt érkezik Dédit Szuzi a legfrissebb hírekkel, azaz híradóval. Majd 13 óra után muzsikál a mozim Orosz Ildivel, a Narcos című sorozat második évadának dalait hallhatják majd. Ezen kívül slágergyár is lesz Kis János Manóval 14 óra után startol, illetve ne felejtjék, ha holnap vasárnap, akkor, hát mert miért is ne lenne vasárnap, ugye, Agrárvilág Rafek Violetta szerkesztésében nézzük a témákat, csapadékmentes szeptember porba vetettek a gazdák, illetve új piaci lehetőségek, egyre messzebb jutnak a hazai bárányok és méhészeti aktualitások szeptemberben. Erről lesz szó, illetve holnap vasárnapi kívánságműsor lesz, és mesével is készülünk önöknek. Hétfőn viszont minden a megszokott rendben, 6-tól 10-ig napindító, azt követően mozaik, majd körhinta is lesz. Búcsúzik a mai stábadásvezető technikusunk Farkas Ervin nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, legyen szép napjuk, és szép hétvégéjük, viszont hallásra!

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallott.

0: Híradó.
1: 160-nal száguldanak, de még utasok nélkül nagy próba előtt a Budapest-Belgrád vasút. Nem változtak az üzemanyagárak. 233-mal száguldott a BMW-s ott, ahol csak 80-nal lehetett volna, és iskolanapot ünnepeltek a Pacséri Mósa Piáde általános iskolában. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézi Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebesség. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. Vitézi Dávid azt is bejelentette, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Nem változtak a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárak Szerbiában. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként 236 dinárba kerül, a 95-ös benzinért pedig 207 dinárt kell fizetni. Az új árakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség azt a 23 éves sofőrt, aki Belgrád külvárosában 233 km/óránkénti sebességgel vezetett egy BMW-t, olyan útszakaszon, ahol a megengedett sebesség 80 km/óránként. A belügyminisztérium közleménye szerint a sofőr tegnap este körülbelül 10 óra körül állították meg. Ivica Dačić ügyvívő belügyminiszter arra kérte a közlekedés résztvevőit, különösen a fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és a sebességet az útviszonyokhoz igazítsák.
2: Választások 2026.
1: A délbánáti magyar közösségekben tett látogatás sorozat részeként több településen is találkoztak a helyiekkel a VMS képviselői. Hertelendi falván utcafórumot, Székely Kevén pedig lakossági fórumot tartottak, ahol a helyi közösségeket érintő kérdésekről, a megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről is szó esett. Torontálvásárhelyen pedig megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek az elődök emléke előtt. Lőcsei Ilona és Vágó Kriszta riportja.
3: A VMS elnöke szerint fontos, hogy a politikusok személyesen is találkozzanak a magyar közösségek tagjaival. A Hertelendi falván megtartott fórum egy olyan vajdasági körút része volt, amelynek során több magyarok lakta településen is találkozik a helyiekkel. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
4: Nekem az nagyon fontos, hogy mindenhol az emberekkel beszélgessünk, tömbben is, szorványban is. Ez most egy olyan hét, amikor a szerémségi magyarok különböző településein is voltam, meg ma, illetve holnap a délbánáti, meg a középbánáti magyarok nagyon sok településére megyek el azért, hogy az emberekkel beszélgessek. Azt látom, hogy mindenhol életerős a közösség, mindenhol vannak megvalósított projektumok, mindenhol vannak tervek, ötletek, nem mondtak le magukról az emberek, nem mondtak le magukról ezek az emberek, és mi sem mondunk le róluk. És ezért is igyekszem minden magyarok által lakott településre elmenni, a szorványban is, meg a tömbben is, hogy elmondjam, hogy mi is számítunk rájuk, és fontosak. Minden magyar ember számít, minden magyar ember fontos, teljesen függetlenül attól, hogy Vajdaság mely részében él.
3: Torontálvásárhelyen megemlékezést tartottak Varga Ferenc sírjánál, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával újítottak fel. A szabadságharcban életét vesztett honvéd emléke előtt tisztelegve a résztvevők a közösség összetartásának fontosságára is felhívták a figyelmet. Lálics Urbán MSE, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
5: Varga Ferenc sírját az MNT támogatásából sikerült felújítani, Magyar Nemzeti Tanács támogatásából. Az 1848-as háború forradalomban sebesült meg és hunyt el a sebesülések következtében. Én azt gondolom, hogy az, hogy ő miért harcolt, tehát a magyarságért harcolt, az összetartozásért, az összefogásért, és az miatt tartom fontosnak, hogy ugye tiszteletbe tartsuk az ő emlékét, illetve hogy visszaemlékezzünk arra, hogy akkor is mi volt a fontos, és a mai nap is mi fontos, az, hogy mi magyarok összetartsunk.
3: A megemlékezések és a közösségi találkozók mellett a VMS képviselői több településen is találkoztak a helyiekkel. Székely Kevin lakossági fórumot tartottak, ahol a települést érintő kérdésekről, a helyi közösség terveiről és a vajdasági magyarság jövőjéről is szó esett.
1: Robert Fico szlovák miniszterelnök lesz Alexander Vučić díszvendége a szerb haladó párt belgrádi rendezvényén. Ezt maga Vučić jelentette be. A szlovák kormányfő a tervek szerint valamivel este 6 óra előtt érkezik a belgrádi arénába, ahol köszönti majd a résztvevőket és Szerbia polgárait. Vučić szerint Fico következetesen támogatja Szerbiát nemzetközi kérdésekben és kiáll amellett, hogy Koszovó Szerbia része, valamint tiszteletben tartja az ország területi integritását. A rendezvényen a szerb haladó párt politikai programját és a kampány legfontosabb kérdéseit is ismertetik ma. Kész együttműködni az egyetemista listával és más ellenzéki szereplőkkel az autentikus jobboldal, amennyiben ezzel leváltható Alexander Vučić és a jelenlegi hatalom, jelentette ki Milos Jovanović, a választási lista vezetője, az új szerbiai demokrata párt elnöke. Milos Jovanović a BBC szerb nyelvű adásának azt mondta, amennyiben az autentikus jobboldal szavazataira, illetve parlamenti mandátumaira szükség lesz a hatalomváltáshoz, készek részt venni az együttműködésben. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen koalíció technikai jellegű lenne, és pártja az új végrehajtó hatalomban is részt kívánna venni. Az Európai Bizottság és Együttműködési Szervezet szerbiai missziójának képviselői is jelen lennének a szavazóhelyeken a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon. Erről Demo Berisa, az emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős ügyvezető miniszter tárgyalt Marcel Peskoval, az EBS szerbiai misszió vezetőjével Belgrádban. A találkozón a minisztérium képviselői ismertették a nemzeti kisebbségi tanácsok megválasztásának menetét, valamint azokat az intézkedéseket, amelyekkel a voksolás zavartalan lebonyolítását kívánják biztosítani.
2: Választások 2026.
1: Iskolanapot ünnepeltek a pacséri Mósa Piáde általános iskolában. Az 56 éves múlttal rendelkező intézményben számos felújítást végeztek el az elmúlt időszakban, jelenleg pedig a konyha felújítási tervének kidolgozása zajlik. Lajko Anett és Csernai Panna riportja.
0: A pacséri általános iskolában családias légkör fogadja a diákokat. A jól felszerelt tantermek inspiráló közeget biztosítanak, a rendezett udvar pedig tágas teret nyújt a felhőtlen játékhoz a szünetekben. Onadi Luca, diák.
6: Amit nagyon szeretek, az a digitális, a rajz és a zene.
7: Látom, hogy minden osztálynak vannak saját virágai. Ti osztályotoknak is van, és hogyan gondozzátok őket?
6: Hát most ültettük nemrég, és gondozzuk nagyjából.
7: Szünetekben mit szeretsz leginkább játszani a barátaiddal?
6: Mikor hátra megyünk is, van ott egy bunkra, amit építettünk, és ott nagyon szeretünk játszani.
0: Az elmúlt években számos infrastrukturális fejlesztés történt az intézményben. A gyerekek kézilabdakapukat és pingpongasztalokat is kaptak nemrégiben. Jelenleg egy komoly háttérmunka is zajlik, hamarosan ugyanis az iskola konyhája fog megújulni. Méhészkei Kis Gizella, a pacséri Mósa Piáde általános iskola igazgatója.
8: A községi képviselőtestület elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében az elkövetkező 8 évben is az elemiskolák, tehát a működésüket folytatni tudják, azaz minden egyes faluban továbbra is működni fognak az iskolák, az oktatási intézmények. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert azt gondoljuk, hogy a gyermekek számára fontos, és a szülők számára is természetesen, hogy a gyerekek itt a faluban, azaz helyszínen, helyben tudják befejezni az elemiskolát.
0: A topolyai önkormányzat területén 8 általános iskola működik, 2 Topolyán, a többi pedig a környező falvakban. A költségvetésből jelentős összeget különítenek el annak érdekében, hogy az oktatási intézményekben megvalósulhassanak a szükséges fejlesztések. Emelte ki Szatmári Adrián Topolya polgármestere.
9: Ez a háttérmunka pedig egy nagyon komoly műszaki dokumentáció, amely az iskola konyhájának a felújításához szükséges. Itt nem egy, hanem több műszaki dokumentációról van szó, tehát az előkészületek folynak a konyhánk felújításához, az majd lesz egy nagyobb beruházás. Ami pedig folyamatos, tehát úgy mondhatnám, hogy állandóan fejlődünk évek óta, megállás nélkül folyamatosan újítjuk a bútorzatot, a világítást, a kamerákat szerelünk föl.
0: Az iskolának évről évre több diákja van. Tavaly 155, idén pedig 171 diák kezdte itt a tanévet. Az iskolanapon a gyerekek alkalmi műsorával ünnepeltek.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az aradi vértanúkra emlékeztek Titelen, őszi népzenei találkozó Bácskos útfalván. Jönnek a részletek. A titeli temető Kálvária dombján alkalmi műsorral és koszorúzással adóztak gróf Leiningen Westerburg Ármin emléke előtt. Leiningen Westerburg Károly aradi vértanú fiának a sírhelyét és az obeliszket Szőke Anna néprajzkutató a Kis Lajos Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnökének a kezdeményezésére újították fel, és azóta minden október 2-án itt tart megemlékezést a magyarság. Kecskés István és Dudás Dániel riportja.
10: Leiningen Westerburg Ármin mérnök a Magyar Királyi Földművelősügyi Minisztérium biztosa volt. Az 1848-49-es szabadságharc után került Titelre, ahol jelentős szerepet vállalt a Tisza, Duna és a Bega töltésének kiépítésében. Hajvert Ákos, az MNT végrehajtó bizottságának kultúrával megbízott tagja.
11: Ez a sírhely, ez egyrészt emlék, másrészt pedig üzenet nekünk, üzenet arra, hogy egy ember mire képes, hogyha nem önmagát tartja szem előtt. Ez egy olyan üzenet, amely arra ösztökél bennünket, hogy azon gondolkodjunk, hogy hogyan lehet többet tenni a közönségünkért. Ármin gróf elutazott Titelre, nyilván küldték, tehát kiküldetésben volt, és ő volt az, aki az itteni folyókat szabályozta, és ezzel a szabályozással egy hihetetlen nagy területű termőföld tengert varázsolt Titel köré.
10: Leiningen Westerburg Ármin Bécsben halt meg, de kívánságára Titelen temették el a hegység legmagasabb pontján. A titeliek kézen vitték ki érc koporsóját a temetőbe. Sírhelye sokáig az enyészeté volt, míg nem Szőke Anna kezdeményezésére felújították.
12: Azt emeltem ki, hogy mennyi híres történelmi személyiség élt itt Titelen. Mert ezekről úgy megfeledkezünk, hogy az apostoli préposság 1056-ban itt jött létre a történelmi Magyarország területéről, gondoskodok. Azután János Pannonius évekig élt itt, prépost volt szintén. Szóval a Napóleon háború itt, mikor befejeződik, az a kérés, hogy Nepomuki Szent Jánosnak emléket állítsanak, ami szintén itt található lenne a Tiszaparton. És ez a sok, ha végigjövünk a főbejáraton a temetőbe, jövet, mennyi híres ember nyugszik itt, síremlékekről kell rájönnünk, és jó lenne ezt is fölkutatni, hogy milyen nevezetes történelmi hely volt Titel.
10: A megemlékezés egyben kapaszkodója a megfogyatkozott, lassan 1000 éves múltra visszatekintő titeli és sajkáslaki magyarságnak. Latinkics Magda, a Titeli Magyar Művelődési Központ elnöke.
13: Minden évben, október 2-án itt leszünk, és törekszünk arra, hogy a gyerekeinknek is átvigyük a dolgot, hogy mi utánunk is minden október 2-án tiszteljék meg ezt a helyet.
10: A Leiningen Westerburg Ármin emlékét őrző obeliszken a következő idézet olvasható. Az elterülő rét aranykalásza hirdeti érdemét örökké.
2: Választások 2026.
1: Két újabb listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-i voksolásra. A szerbiai előrehozott parlamenti választáson 15-ös számmal indul majd az APAEZ érted van Petar Gyurić Szerbia miniszterelnöke nevű lista. A lista egyébként már korábban is megjelent a bizottság előtt, akkor azonban nem tudtak kellő számú hitelesített támogatói aláírást felmutatni. A RIK a 16. helyen a Vladimir Gájić Alternatíva Szerbiáért nép Párt Bunt igazi Szerbia Bunt nevű választási listát hirdette ki. Az Észak-Bánsági körzet legkisebb településein élőket a tenni akarás és a közös, szebb jövő kialakítására való törekvés kovácsolja össze, hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség péntek délutáni kampánykörútján. Kanizsa Monostorra, Fekete Tóra és Egyházas Kérre látogattak a jelöltek. Fejus Ornella és Fackovics Melissa riportja.
3: Kanizsa Monostor Csóka község legkisebb települése. A településen 46-an élnek. Mindennek ellenére folyamatosan azon dolgoznak, hogy fent tudják tartani mindazt, amit közösen elértek. Barna Flórián, a VMS helyi jelöltje.
14: Az elmúlt időszakban próbáltuk a kultúregyesület környékét helyrehozni, kitakarítani, a temetőt, a templomot kitakarítani, ami nagyon nehéz, ez a nagyon kevés ember, ez nagyon nehéz összeszedni még 10 embert is, de hogyha vagyunk 8-an, az már nagyon jó.
3: Annak ellenére, hogy kis közösségekről beszélünk, az összefogás ereje itt felértékelődik, emelte ki Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
15: Azt mondják a helyiek, hogy a Vajdaság legkisebb magyar lakta falujáról van szó. Ennek ellenére azért az emberek próbálnak itt maradni, próbálják a mindennapjaikat ebben a faluban megélni. Az elmúlt időszakban a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően 6,5 millió dinár jutott ebbe a faluba.
3: Hasonlóan aktív a Fekete-Túji magyar közösség is. Ebben nagy szerepet játszik a Csipet Csapatművelődési Egyesület is. Ábrahám Ildikó, az egyesület elnöke elmondta, 8 éve működnek és 24 tagot számlálnak. Székházukat 2021-ben tudták megvásárolni a Betlen Gábor alaptámogatásával. A felújítás első fázisa megtörtént, ahhoz, hogy az épület teljesen elkészüljön, becslések szerint még 10 000 euróra lenne szükség.
16: Ez a segítség, amikor hozzá megkaptuk a székházra a pályázatot, ez egy nagy öröm volt, mert egy kis egyesületnek, hogy tud hol működni, és össze tudja tartani a gyerekeket, a felnőtteket egyaránt, nagy-nagy segítség volt. És tudjuk elhelyezni a dolgainkat, tehát tudunk dolgozni benne.
3: A megvalósult fásítási program is szóba került, illetve az idegenforgalmi potenciáról és a mesterséges horgásztavakról is szó esett. A delegáció ellátogatott még Egyházaskérre, ahol megtekintették a Bánátikum Civil Egyesület székházát, az őszbak vadászlakot, majd ezt követően lakossági fórumot tartottak a helyi ifjúsági otthonban. Bájics Borisz, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke.
17: Mint kisebbség itt Szerbiában, nekünk valójában mindig is nehéz volt, és most, ahogy járjuk a terepet, egyre jobban azt érezzük, meg hát folyamatosan terepen vagyunk, hogy mennyire fontos, hogy jelen vagyunk az intézményekben, a köztársasági szintől egészen a helyi közösségi szintig, mert a mi falvainkkal, a mi embereinkkel kizárólag az elmúlt több mint 3 évtizedben a Vajdasági Magyar Szövetség foglalkozott. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is ez a tét.
3: A lakossági fórum közös beszélgetéssel és a további tervek ismertetésével zárult.
2: Választások 2026.
1: Az Egyetemisták győznek elnevezésű választási listát támogatja a Roma párt az október 25-i szerbiai parlamenti választáson, jelentette be Srudjan Sajn. A pártelnök közölte, döntésüket azzal indokolják, hogy a kormányellenes pártok többsége is az egyetemista lista mögé áll. Mint fogalmazott, a Roma párt céljai között szereplő jogállamiság megteremtését, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek, a jogaiktól megfosztottak és a romák érdekeinek hatékonyabb képviseletét is az egyetemista lista támogatásával kívánják elősegíteni.
2: Választások 2026.
1: Őszi népzenei találkozót tartottak Bácskos útfalván, a sorrendben 14. rendezvénynek idén 120 fellépője volt, akik főként vajdasági népdalokat adtak elő. A rendezvény megvalósulását a Tartományi Művelődési Titkárság és Bácskos útfalva helyi közössége támogatta.
18: A községből és községen kívül, sőt határon túlról is érkeztek csoportjaink. Ezek már régi ismerettségek, de vannak mindig újak is, mint például a Péter Éveiek voltak az idén, akik először léptek fel ezen a találkozón. De mindig úgy nézzük, hogy a régi barátok azért eljöjjenek, és hogy mindig legyen egy valami új csoport is, akivel meg tudunk ismerkedni. Vajdasági népdalokat hallgattunk túlnyomó részt, hiszen Bodor Anikó gyűjtéséből táplálkozik szinte mindegyik csoport, persze vannak ebből ez alól kivételek is, de azért legtöbbet a saját vajdasági népdalainkat szeretjük énekelni.
1: A Bácskos útfalvi rendezvényről Tímár Gabriella, a helyi Ady Endre Művelődési Központ elnöke számolt be.
19: Sport.
1: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra legyőzte pénteken a vendég georgiai csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízió harmadik fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány végig nagy fölényben futballozó tanítványai a nemzeti együttesben először eredményes Kerkez Milos fejesével szereztek vezetést a 35. percben. A második félidőben is a hazaiak voltak veszélyesebbek, de újabb gól már nem született. A 4 ponttal harmadik helyen álló magyarok a jövő hétfői negyedik körben a szintén 4 pontos Ukrajna vendégei lesznek a szlovákiai Nagyszombatban. A pontos idő 12 óra 21 perc, híradónkat hallották.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 22 fokot mutatta a hőmérő, a hűvös reggel után napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. A következő napokban jelentősen nem változik időjárásunk.
19: Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
20: A Régió Rádió hullámain is.
19: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
24: Várom a postást.
23: Jön a nyugdíj?
24: Azt várhatom.
23: A számlákat hozzák.
24: Na azt nem várnám.
23: Hát akkor?
24: Ma hozzák a 7 napot.
25: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
19: Reklámot hallottak.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. A gyanú szerint saját fia végzett azzal az asszonnyal, akinek holttestét egy fagyasztóban találták meg Törökbecse község területén. A friss információk szerint a nagybecskereki belügyi szervek munkatársai letartóztatták a Törökbecse környékéről származó 1986-ban született MS-t, mivel fennáll a gyanú, hogy minősített emberölést követette. A gyanú szerint ő ölte meg 69 éves édesanyját, akinek testrészeit házának fagyasztójában rejtette. Az asszony a helyi egészségház nyugdíjas doktornője volt és látogatóba érkezett fiához. Köztiszteletben állt a faluban, fiát viszont régóta problémás és agresszív fiatal emberként ismerték, akinek korábban kábítószer problémái is voltak, írja a Blitz. Kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség azt a 23 éves sofőrt, aki Belgrád külvárosában 233 kilométeres óránkénti sebességgel vezetett egy BMW-t olyan útszakaszon, ahol a megengedett sebesség 80 kilométer óránként. A belügyminisztérium közleménye szerint a sofőr tegnap este körülbelül 10 óra körül állították meg. Ivica Dačić ügyvívő belügyminiszter arra kérte a közlekedés résztvevőit, különösen a fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, és a sebességet az útviszonyokhoz igazítsák. Ismét megrendezte az Angel Dreams Expo-t az Anahitas Egyesület Szabadkán a Szabad Egyetemen. A rendezvény babákat, kicsi gyermekeket, várandósokat, édesanyákat és családokat szólított meg. A legkisebbeket játékok, mesék és különleges foglalkozások várták, a szülők pedig előadásokon vehettek részt, valamint több kiállító termékeivel és szolgáltatásaival is megismerkedhettek. A rendezvény a barátkozásra és a tapasztalat cserére is lehetőséget adott, a programok mellett pedig több ajándék és nyeremény is várta a látogatókat. Fiatalok és régebb óta fiatalok együtt mérték össze ügyességüket és kitartásukat a Ludasi Falu Olimpián a mai napon. A résztvevőket többek között kugli, pikádó, kukoricamorzsolás, vízhordás és egy akadálypálya is várta. A csapatokat Kispiac, Ludas, Királyhalom, Hajdújárás és Horgos lakosai alkották. A rendezvény tavaly indult útjára, amikor Kispiacon Ludas nyerte meg a Falu Olimpiát, a hagyományok szerint pedig a győztes falu kapja meg a jogot a következő esemény megszervezésére. A játékos vetélkedő nem csak a versenyszellemről szólt, hanem a környékbeli falvak közösségeinek összehozásáról is.
0: Sport.
3: A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte. Az év elejéről elhalasztott, és most Malajziában zajló Forma 1-es Bahreini nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti meg az érről. Verstappen mellől a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik start helyett a VB éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedes-szel. Az 56 körös Bahreini nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 9 órakor rajtol Sepangban.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fokot mutat a hőmérő. A következő napokban jelentősen nem változik az időjárás. A reggelek továbbra is hidegek lesznek, helyenként talajmenti fagy is kialakulhat, napközben pedig többnyire napos és meleg idő várható. Hétfőn és kedden átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, csapadék azonban nem várható.
4: A főhős ellovagol a messzeségbe.
5: A repülő csészeaj leszáll.
4: Valaki fegyvert ránt.
5: Más pedig szerelmesen ölel.
4: hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
5: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
3: A Narcos című sorozat második évadának dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Narcos második évadában teljesen megváltozik a történet dinamikája az első évadhoz képest. Már nem elsősorban Pablo Escobar felemelkedését nézzük, hanem a hatalom elvesztését, a menekülést és egy birodalom fokozatos széthullását.

A Narcos második évada 2016-ban jelent meg, 10 epizódból áll, és közvetlenül az első évad végén folytatódik. Pablo Escobar megszökik a börtönből, miután a kolumbiai kormány megpróbálja korlátozni a hatalmát. Innen kezdődik a hajtóvadászat.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Amíg a Narcos első évadában Escobar egyre hatalmasabbá válik, addig a másodikban azt látjuk, ahogy egyre kevesebb emberben bízhat. A kolumbiai állam, a rendőrség, a DEA, rivális drogkereskedők és az Escobar ellen létrejövő Los Pepes nevű csoport egyaránt szorítani kezdi körülötte a hurkot.

0: rata.
1: A második évad egyik legérdekesebb eleme, hogy miközben Escobar szökésben vad és vadásznak rá, továbbra is rendkívül veszélyes, hatalmas és gazdag ember. Ám lassan látszódik a vége, fokozatosan csapdába kerül.

A második évadban, a Narcos című sorozatban fontosabb szerepet kap Escobar családja is. Pablo megpróbálja megvédeni a feleségét és gyerekeit, miközben saját erőszakos életmódja miatt éppen ő sodorja őket egyre nagyobb veszélybe.

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: A Narcos 2-ben a DEA oldalán Steve Murphy és Javier Peña folytatja a hajszát Pablo Escobar után. Ez nem egyszerű rendőrök a rossz fiú ellen történet, hanem a különböző szereplők sokszor egymással is manipulálnak, szövetségeket kötnek, majd felrúgják azokat.

dimenziós gonosztevőként játsza. Látjuk benne a kegyetlen bűnözőt, a paranoiás és egyre kétségbe esettebb menekülőt, de közben a családjához erősen kötődő apát és férjet is.

valós történelmi személyeket és eseményeket használ a Narcos 2 is, közben azonban dramatizál, egyes jeleneteket összevon vagy átalakít. A sorozat eredeti híradó felvételeket és archív anyagokat is használ, ezért gyakran olyan érzésünk lehet, mintha dokumentumfilmet néznénk. A második évad különösen erősen épít a valós történelmi háttér és a hollywoodi dramaturgia keverékére.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézi Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebességgel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. Vitézi Dávid azt is bejelentette, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Elkezdődött szombaton a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A kétnapos esemény megnyitóján az esemény főkapitánya Székely Tibor kijelentette, hogy a Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti Vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.
5: Választások 2026.
4: Két újabb listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-i voksolásra. A szerbiai előrehozott parlamenti választáson 15-ös számmal indul majd az APAEZ érted van Petar Gyurić Szerbia miniszterelnöke nevű lista. A lista egyébként már korábban is megjelent a bizottság előtt, akkor azonban nem tudtak kellő számú hitelesített támogatói aláírást felmutatni. A Rika 16. helyen a Vladimir Gajić Alternatíva Szerbiáért Néppárt Bund Igazi Szerbia Bund nevű választási listát hirdette ki. Közel 900 támogatói aláírás gyűjtött össze 3 nap alatt a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a Magyar Szóval Rózsa Zsombor, a szervezet elnöke. A szervezetnek 1100 aláírásra van szüksége ahhoz, hogy jelölt listát állíthasson a közelgő nemzeti tanácsi választáson. A VMU Vajdaság több településén gyűjti a támogatói aláírásokat. Rózsa Zsombor elmondta, elsősorban azokon a településeken kezdték meg az aláírásgyűjtést, ahol már rendelkeznek megfelelő szervezeti háttérrel.
5: Választások 2026.
4: Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épülete Spanyolország északi régén. A szombatra virradó éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól. Közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. A spanyol sajtó értesülései szerint a baleset idején mintegy 50-en tartózkodtak a helyszínen, ahol borfesztivált rendeztek. A hatóságok vizsgálják az összeomlás okát, a sajtóban megjelent információk szerint szerkezeti hiba is közrejátszhatott a történtekben.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 22,5 fokot mutat a hőmérő. A következő napokban jelentősen nem változik az időjárás. Hétfőn és kedden átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, csapadék azonban nem várható. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepén akár 28 fok is lehet. Jelentősebb időjárási fordulat leghamarabb a jövő hét második felében várható.
3: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR.
7: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Kész a színpad, jön.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Szombat a kora délután van, és itt a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en elindult a Slágergyár című nevű műsor. Egy olyan műsorról van szó, az egész világon követhető, van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, éljetek a lehetőséget, sőt azzal a lehetőség is nem győző hangsúlyozni. Most kell tölteni a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget, SMS-ben, illetve Viberen kereszt ingyen van az egész világról. Éljetek ezzel a lehetőséget, ki tudja, meddig fog ez még eltartani. És írjátok meg, mit szeretnétek meghallgatni a mai Slágergyár című műsorban. Tudjátok, ez egy nosztalgia hangvételi műsor, nagy előtt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, és főleg, hogyha még itt vannak nálam valahol tarsolyomban kész közelben, akkor se perc alatt tudom őket teljesíteni, de így is kell néha egy kis idő, mire megtalálom, melyik polcon porosodik az, amit szeretitek meghallgatni. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Masa Dávid a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Az első felvétel már is körongon van, nem kérte senki sem, de aktuális téma következik. Az október hónap az őszi hónapokba tartozik, és úgy, hát nem is egész a legelején, de még mindig mondhatjuk, hogy ősz elején tartunk. Konzulzsa felvételével startol, indul a mai Slágergyár.

Az első zenekérés, amit teljesíteni fogok a mai slágergyárban, míg a csütörtöki rádió diszkó, hát mondjuk úgy, hogy az utolsó perceiben futott be Babi aláírása, aki akkor is üdvözölt mindenkit, feltételezem, ha a rádiókészülék mellett van, most is üdvözli a hallgatókat. Egy nyűszedek a felvételt szeretett volna meghallgatni, de kedves Babi, az igazság. A rádió diszkó az 2 órás műsor, az 120 perc, 120 percbe, és elárulok egy titkot nektek, maradjon köztünk, 120 percbe. Csak 120 perc fér bele. Hát ez nem volt benne a 120 percben, de a Babi kérésére Nils Adaka felvétele az okerről jön.

Piroska a zenei kérés SMS oldalunkra futott be. Szép szombatot, egy jó slágergyázást kíván a hallgatóknak, és jó munkát a stúdióban dolgozóknak. Korda György felvételét szereti meghallgatni ebben a mai műsorban, méghozzá a búcsúszót.

A Puszta Mérgesi kis csapat is jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Sláger FM hallgatóinak, napfényes őszi napot kívánnak mindenkinek, és azt írjátok, kedves Puszta Mérgesi csapat, hogy szeretitek feladni a leckét a zenék kérésekkel, mert a kihívások jó hatása vannak a szervezetükre, mármint a ti szervezetetekre. Hát akkor menjétek kicsit magasabbra a lécet, mert amit kértek tőlem, itt van a hátam mögött a polcon. Szegres Adrien felvételéről beszélünk, aminek a címe Enged hát.

Október 3-a van, utána néztem, mi történt október 3-án a nagyvilágban, amit meg lehetne említeni műsorban, és valami úton, módon, néha kicsit erőltetve, de mondjuk zenével kapcsolatba hozni. Hát találtam is egy érdekes adatot, igazán tudtam is, nagyjából sejtettem, hogy az ekkor volt. 1941-ben október 3-án született Csabi Csekker. Ki is ez a Csabi Csekker? Hát a legismertebb felvételét, ha megemlítem, akkor mindjárt tudni fogjátok. A 60-as években egy új stílus jelent meg, ez a twist. A Last Twist Again volt a legismertebb felvétele Csabi Csekkernek, úgy találta ki annak ide, hogy adta ki kislemezen a Limbo Rockot is, de nem csak ezek voltak, ezt mindenki ismeri. Egy talán icipicit kevésbé ismert, de akkor is nagy sláger volt. Do you love me? Szeretsz-e te engem? Csabi Csekker. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Viol SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak, egy Kovács Kati felvételt szeretne meghallgatni, és egy idézet is van az üzenetében, ez így hangzik, ahogy Viola írja, a szerelem, ahogy a szél meglebbenti a függönyt, nem a függöny, nem a szél, a lebben is. Ez a szerelem.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot 024 510 111.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. Ismétlem 063 699 224. Keresnek megvételrel Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődne 064 242 00 89-es telefonszámon. Tehát 064 242 00 89. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen Ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
6: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
7: Vár rá!

0: Slágergyár.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Lenke üdvözletében, illetve üzenetében, aki csantavérő jelentkezett, egy állandó hallgatók közé tartozik, a Kicsi gyere velem rózsát szedni című dalt szereti meghallgatni.

Következő olyan felvétel, amivel a Slágergyár mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni, az egyik hallgató hívta fel rá a figyelmemet erre a zeneszámra, és így hangzik: nem tudtalak elfelejteni.

Rozália Kanizsáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Könnyes Levelek című dallal szereti szebbé tenni a slágergyár hallgatóinak a szombat kora délutánját.

Aranka aláírásra futott be az üzenet, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Slágergyár hallgatóinak. Szeret egy olyan felvételt meghallgatni, ami valahol a polcokon lapul, és ki tudja, mikor engedtem utoljára, és az is lehet, hogy a kevésbé ismertek közé tartozik. Nem tudom megítélni, mert az, ami nekem megvan, az bárki másnak is meg lehet, csak kicsit néha utána kell járni. Most kedves Aranka, rám bízod a választást, de próbáljunk meg egy ilyen felvétellel, mert az a lényege, hogy az élet egyik legszebb pillanat, amikor valaki meglát valakit, és abban a pillanatban meg is kedveli, szereti, mert ez a dal címe, meglátni és megszeretni.

0: Tudod, én úgy érzem, hogy minden embernek szüksége van valami hasonlóra. Kívánom, mindenki találja meg az igazit, a tiszta, egyedüli, semmilyen érzéssel nem hasonlítható, igaz és örök szerelmet.
1: És most valamivel gyorsabb ritmusban fog zajlani az élet itt a Slágergyár hullám hosszán, hiszen Slavica kérésére egy Babi szóló felvétel következik. A dal címe Cry, Cry, Cry. A Cry magyarul, hát tulajdonképpen a sírásról szól a dal.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

A hírek előtt még itt felvételt tudunk meghallgatni. Az első zenekérés teljesítése lesz még hozzá. László kérését fogok egy Beatles felvétel lepörgetni, mert a zenekérés nemes egyszerűség így hangzik, hogy valamit a Beatles nevű együttestől. Most kedves László, utána néztem az interneten már korábban is, hát tulajdonképpen a Beatles-ek hivatalosan kb. 72 óra zeneanyagot adtak ki, van miből válogatnom. Például ez is egy ismert felvétel, And I Love Her, és én kedvelem, szeretem. Magyarán mondva imádom őt, And I Love Her. Majd utána egy filmnek a betét dalával szereti kedveskedni a slágergyár mai hallgatóinak. Ez a Deliverance című filmnek az egyik betétett dala. Amit jelent a Deliverance, nem tudom, de tulajdonképpen annak ide nagy sikere után ennek a felvételnek, mint a diszkoklubokban is, nem mint hogyha táncolni lehetne, de a film az egy eléggé ütős dzsungelharcról szól. Erik Weisenberg és Steve Mandel adják el a felvételt, ezt a részletet választottam a filmből. Dueling Banjos, a banjo párbaja. Fogadják tőlem sok szeretettel a hírek után, visszajövök ide. Thank you.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézi Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebességgel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. Elkezdődött szombaton a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A kétnapos esemény megnyitóján az esemény főkapitánya Székely Tibor kijelentette, hogy a Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe. A sporteseményen szombaton az előfutamokat tartják, míg vasárnap van a döntő. A rangos rendezvényen több kategóriában is több lovas képviseli vajdaságot. Bemutatták Óbecsén a Magyar Nemzeti Tanács három kötetes olvasást elősegítő feladatgyűjteményét. A szakmai összejövetel középpontjában az olvasás elsajátításának megkönnyítése és a sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett pedagógiai munka támogatása állt. A rendezvényen a résztvevők a Betűkre hangolódva című feladatgyűjteménnyel ismerkedtek meg, amely hiánypótló segítséget nyújt a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. Fiatalok és régebb óta fiatalok együtt mérték össze ügyességüket és kitartásukat a Ludasi Falu Olimpián. A résztvevőket többek között bowling, pikkádó, kukoricamorzsolás, vízhordás és egy akadálypálya is várta. A csapatokat Kispiac, Ludas, Királyhalom, Hajdújárás és Horgos lakosai alkották. A rendezvény tavaly indult útjára, amikor Kispiacon Ludas nyerte meg a Falu Olimpiát. A hagyományok szerint pedig a győztes falu kapja meg a jogot a következő esemény megszervezésére. A játékos vetélkedő nem csak a versenyszellemről szólt, hanem a környékbeli falvak közösségeinek összehozásáról is. Ismét megrendezte az Angel Dreams Expo-t az Anahitas Egyesület Szabadkán a Szabad Egyetemen. A rendezvény babákat, kicsi gyermekeket, várandósokat, édesanyákat és családokat szólított meg. A legkisebbeket játékos mesék és különleges foglalkozások várták, a szülők pedig előadásokon vehettek részt, valamint több kiállító termékeivel és szolgáltatásaival is megismerkedhettek. A rendezvény a barátkozásra és a tapasztalatcserére is lehetőséget adott, a programok mellett pedig több ajándék és nyeremény is várta a látogatókat.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 23 fok van. Vasárnap és a következő napokban is marad a vénasszonyok nyara. A reggelek továbbra is hidegek lesznek, helyenként talajmenti fagy is kialakulhat. Napközben viszont többnyire napos és meleg idő lesz, 22 és 26 fok közötti maximumokkal.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

Mai műsorodunk második órába léptünk, Kati jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, és a Szelavi című felvételt szereti meghallgatni, magyar azt jelenti a Szelavi, hogy ilyen az élet. Szulák Andrea változatában szeretét kedves Kati meghallgatni, hát a múltkor nem jött össze a dolog, hát olyan képes senki sem tökéletes, bármilyen hihetetlen, még jó magam se, de ezt kész akarva csinálom így, mert nem szeretném, hogyha idő előtt szobrot emelnének nekem a város központjába, mert tudjátok, a szobrokat a galambok, hát hogy is mondjam, nem túl nagy tisztelettel szokták tarkítani. Nos, tehát Kati kérésére, aki ezzel a Szelavi című felvétellel, ilyen az élet, Irma barátnőjének és párjának Istvánnak szeretne kedveskedni.

Matilda Szabadkáról jelentkezett, szeretne kedveskedni a hallgatóknak és elsősorban a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. Üdvözlet mindenkinek, és a Visszavárlak című dalt szeretné meghallgatni.

Eszter SMS-ben jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik. A írott, kedves Eszter, hogy bármit csinálsz félfüllel, mindig halló távolságban, vagy követed a műsort, külön zenekérése nincs, de bízom benne, hogy tetszeni fog ez a dal, hiszen nem mai keltezésű, a Fekete Szemek magyar változatát Rutkai Bori adta elő annak idején.

Következik olyan zeneszál, nem kérdez senki sem, de bízom benne, valamennyi sláger, hogy a hallgatónak tetszeni fog. A dal címe: Nem tartozom senkihez.

0: Valmosi János felvétele következik, egy Robi nevű hallgatón kérésére egy ismert téma következik, magyar változatban, így hangzik, ne hagyd el, soha.
1: Ne hagyd el soha.

Írma SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozónak, nekem és Dávidnak, kedves Írma, szebítetted a Dávidnak a szombat kora délutánját, és szereti kedveskedni párodnak, Istvánnak, barátnőinek, Katicának és Marikának egy Mészáros Ibolya felvétellel, melynek a címe Jön majd egy nap.

Iba is jelentkezett, azt jelentkezett, Iba, ezt a valóban ragyogóan szép, vidám napot töltsük egy olyan zenével, ami ide illik, mert az Iba kérés így hangzik, a tükörképet szereti meghallgatni.

A következő pár percben ez a hullámhosszon Brenda Lee hangja lesz hallható. Meglehetősen népszerű volt Brenda Lee hangja való az 50-es, 60-as években, sőt egy kicsit később is. Ami most következik tőle, nem ez a legismertebb dala, de ez is benne van a pakliban, számtalan jó felvétele van nálam kéznél. Például ez, Just One More Kiss, csak még egy csók.

Tény is, valahogy őszi hónapban járunk, pontosabban a Vénasszonyok nyarában, de tulajdonképpen ma valahogy meg vagyok győződve, hogy valamennyi slágergyár hallgatónak akad néhány szép emlék az elmúlt nyárról. Egy ilyen szép napról, szép nyári napról szól Kriszra felvétele, Sweet Summer Day.

Rózsa zenekérés SMS oldalunkra futott be, egy Korda György felvételt szeretem meghallgatni, melynek a címe, lényege, csak egyetlen egyszer tudsz élni.

A zene kérés a Szilvia aláírással a Viber oldalunkra futott be egy magyarországi telefonszámról. Üdvő mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni, melynek a címe Egyszerre dobban a szívünk.

Egy vételfelvétel következik. Azt hiszem, hogy nem vagyok egyetlen, akiben gyakran megfordul az a gondolat, mi volna, ha lehetőség volna rá, vagy valami ilyesmiről szól a vételfelvétel, mert a dal címe, ha megtehetném.

A József Horgos jelentkezett, üdv mindenkinek, és egy abba felvételt szeretem meghallgatni, melynek a címe magyarul így hangzik: van egy álmom, eredetiben I have a dream.

A híradó előtt még két felvételt tudunk meghallgatni. Először Rozália kedvében járok, aki Fányi Miklós dalát szeretné meghallgatni, melynek a címe Csak egy kis emlék, majd egy olyan felvétel következik, amivel először világsikert Nat King Cole csinált, ma ez az Unforgettable, valaki, akit nem lehet elfelejteni című daláról van szó. Halála után lánya Natalie Cole ráénekelt, és így született meg ez a zeneszám, egy fantasztikus dalról van szó. A cím maradt a régi, valaki, akit nem lehet elfelejteni, Unforgettable.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Falu olimpiát szerveztek Ludason. Olvasást elősegítő feladatgyűjteményt mutattak be Óbecsén. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. A hétvégén tesztelik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszát. Vitézi Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán jelentette be, hogy október 3-án és 4-én Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vonatok úgy közlekednek majd, mintha már elindult volna a személyforgalom. A tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon keresztül akár 160 km/órás sebességgel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, utasok még nem lesznek a vonatokon. Elkezdődött szombaton a nemzeti vágta Szilvásváradon. A kétnapos esemény megnyitóján az esemény főkapitánya Székely Tibor kijelentette, hogy a nemzeti vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe. A sporteseményen szombaton az előfutamokat tartják, míg vasárnap van a döntő. A rangos rendezvényen több kategóriában is több lovas képviseli Vajdaságot.
2: Választások 2026.
4: Fiatalok és régebb óta fiatalok együtt mérték össze ügyességüket és kitartásukat a Ludasi Falu olimpián. A csapatokat Kispiac, Ludas, Királyhalom, Hajdújárás és Horgos lakosai alkották. A játékos vetélkedő nem csak a versenyszellemről szólt, hanem a környékbeli falvak közösségeinek összehozásáról is. Mecserik Anita riportja.
5: Gyorsaságra, stratégiára és összehangolt csapatmunkára volt szükség szombat délelőtt a Ludasi Falu olimpián. A környékbeli települések apraja, nagyja egyaránt a feladatok teljesítéséért küzdött. A fiatalok mellett a nyugdíjasok is lendülettel álltak rajthoz. A résztvevőket többek között kugli, pikádó, kukoricamorzsolás, vízhordás és egy népszerű tévéműsor ihlette akadálypálya várta. Lakatos Erzsébet, Hajdújárás.
6: 6 személy nyugdíjas, a másik 3 a fiatal tagokból van, kellett volna több, de sajnos nem tudtunk összeszedni, és ezért mi bevállaltunk minden tevékenységet nyugdíjasként, amit végig tudunk csinálni, megpróbáljuk.
5: A rendezvény tavaly indult útjára, amikor Kispiacon Ludas nyerte meg a falu olimpiát. A hagyományok szerint pedig a győztes falu kapja meg a jogot a következő esemény megszervezésére. Aladics Tibor, a Ludasi Helyi Közösség Tanácsának elnöke.
7: Van egy civil szerveződés, amit úgy hívnak, hogy Homokáti Kistérség. Ebben van 5 falu. Kispiac, Ludas, Királyhalom, Hajdújárás és Horgos. Ez a rendezvény tavaly indult útnak. Egy új hagyományt indítottunk, vagyis hagyománnyal szeretnénk tenni. Az volt az első elképzelés, hogy a falvak versengenek egymással. Hát ez össze is jött, hála Istennek. Tavaly Kispiacon volt az első verseny, ott Ludas nyerte meg az első díjat. Megnyertük azt a malacot, amit aztán kötelezően fel kellett nevelni, és a közösség számára egy közösségi rendezvényen szétosztani.
5: Ludas jó példa arra, hogy a közösség összefogása élettel tölti meg a települést, hangsúlyozta Újhelyi Ákos. A VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje kiemelte, hogy az elmúlt időszakban 145 sikeres mezőgazdasági pályázattal több mint 130 millió dinár érkezett a faluba, és 6 ház megvásárlását is támogatni tudták, mintegy 7,7 millió dinár értékben. Szó esett továbbá egyéb új beruházásokról is, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg.
8: Nagyon innovatívak a ludasiak. Azt gondoljuk, hogy ez az az igazi magyar összefogás, ami Ludason folyamatosan megtörténik. Elég csak arról beszélni, hogy az elmúlt időszakban kiépült egy olyan utca, egy olyan sor, az új sor, amely összeköti Ludast és az egyik részét. Ez is annak köszönhető, hogy egy-egy magánszemély odaadta a saját parcelláját annak érdekében, hogy az újsoriaknak is legyen saját utuk, de emellett emlékezhetném önöket, hogy van egy új út is, amely összeköti Ludast és Kispiacot, de bevezették a gázvezetéket is, egy nagyon jó közösségi tér, közösségi ház is megújult a ludasiak elszántságának köszönhetően.
5: Újhelyi Ákos kiemelte, hogy az efféle események összehozzák az embereket, éltetik a régi szokásokat, a közösségi és mezőgazdasági örökségeket, és mindazt, ami nélkülözhetetlen a szülőföldön való megmaradáshoz.
4: Éjfélkor jár le a választási listák benyújtásának határideje a Szerbiában október 25-ére kiírt előrehozott köztársasági parlamenti választásokra. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. A bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak. A bejelentett listák közül 7 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. Közel 900 támogatói aláírás gyűjtött össze 3 nap alatt a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a Magyar Szóval Rózsa Zsombor, a VMU elnöke. A szervezetnek 1100 aláírásra van szüksége ahhoz, hogy jelölt listát állíthasson a közelgő nemzeti tanácsi választáson. A VMU Vajdaság több településén gyűjti a támogatói aláírásokat. Rózsa Zsombor elmondta, elsősorban azokon a településeken kezdték meg az aláírásgyűjtést, ahol már rendelkeznek megfelelő szervezeti háttérrel.
2: Választások 2026.
4: Bemutatták Óbecsén a Magyar Nemzeti Tanács 3 kötetes olvasást elősegítő feladatgyűjteményét a szakmai összejövetel középpontjában az olvasás elsajátításának megkönnyítése és a sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett pedagógiai munka támogatása állt. A rendezvényen a résztvevők a Betűkre hangolódva című feladatgyűjteménnyel ismerkedtek meg, amely hiánypótló segítséget nyújt a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. Mecserik Anita a mikrofonnál.
5: Az óbecsei tan emlékházban gyűltek össze a szakemberek, hogy megismerjék azt az új feladatgyűjteményt, amely az olvasás megtanulásának nehézségeivel küzdő gyermekek segítésére készült. A szakmai tanácskozás célja az volt, hogy gyakorlati útmutatást adjon az érintett pedagógusok és fejlesztők mindennapi munkájához. Jerasz Anikó, ügyvezető oktatási államtitkár.
0: A Betűkre hangolódva 3 kötetes feladatgyűjtemény egy hiánypótló eszköz, amely nagyon nagy segítséget nyújt a pedagógusoknak abban, hogy módszertani segítséget kapjanak, hogy hogyan tudják minden gyermekhez megtalálni az utat az olvasás tanítása során.
5: A feladatgyűjtemény szerzője Kurcinák Kis Szilvia, gyógypedagógus, logopédus, az Óbecsei Testvériség általános és középiskola igazgatója volt, aki a vajdasági speciális oktatást szerette volna egy újabb segédanyaggal gyarapítani.
3: Ez egy olyan hosszú munka folyamat volt, ami egy 7 éves történet, és az, hogy én ezt itt ma közel 70 szakember kezébe tudom adni, és közel 90, vagy mondhat 95 szakember kaphatta el Magyar Kanizsán egy hónappal ezelőtt, ez már azt hiszem, hogy egy nagy eredmény. Ha csak azt a gondolatsíkot vesszük végig, hogy speciális iskolák, tehát esen is tanulók számára íródott maga ez a tankönyvcsalád, mert hogy család 3 kötetes, és ami szinte hiánypótló történet, mert nálunk a Vajdaságban nagyon kevés olyan szakmai kiadvány van, amit tudnának használni a pedagógusok.
5: A 3 kötetes kiadványt a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Oktatási Titkárság támogatásával jelentették meg. Így a szakemberek és fejlesztő pedagógusok ingyenesen juthatnak hozzá a hiánypótló munkafüzetekhez. Varjú Potrebics Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
9: A Magyar Nemzeti Tanács nagyon fontosnak tartja, hogy évről évre olyan gyakorló pedagógusok munkáját karolja fel, akik többet szeretnének a napi munkájuk mellett adni a pedagógus közösségnek, és így születnek meg ezek a szép gondolatok, hogy jön egy gondolatszerző, felkeresi a Magyar Nemzeti Tanácsot, a Magyar Nemzeti Tanács felkarolja a pedagógust, és megszületik egy kiadvány.
5: A fejlesztőkönyv bemutatása és terjesztése nem áll meg Óbecsén. A cél az, hogy a 3 kötetes csomag Vajdaság szerte minden olyan intézménybe és pedagógushoz eljusson, ahol szükség van a speciális segítségre.
4: A pontos idő 16:10. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Angel Dreams Expo Szabadkán, a Kukoricái volt a főszerep, Magyar Kanizsán, jönnek a részletek. Ismét megrendezte az Angel Dreams Expo-t az Anahitas Egyesület Szabadkán a Szabad Egyetemen. A rendezvény babákat, kicsi gyermekeket, várandósokat, édesanyákat és családokat szólított meg. A legkisebbeket játékok, mesék és különleges foglalkozások várták, a szülők pedig előadásokon vehettek részt, valamint több kiállító termékeivel és szolgáltatásaival is megismerkedhettek. A rendezvény a barátkozásra és a tapasztalatcserére is lehetőséget adott. Csernai Panna járt az eseményen.
10: Idén is nagy volt az érdeklődés az Angel Dreams Expo iránt. A megnyitót követően a legkisebbeké volt a főszerep, akik a pelenkás mászóversenyen mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat. Ifjú Béres Szinita másodszor vett részt a rendezvényen, tavaly még várandósan, idén pedig már kisbabájával érkezett.
11: Nagyon tetszik, hogy mindenki megtalálja a maga kis programját, ugye a legkisebbektől a nagyobb gyerekekig vannak programok. Tavaly ugye jobban az előadásokra fektettem a hangsúlyt, mert hogy nagyon jó előadások voltak, idén pedig a kisbabámmal a babamászóversenyre jelentkeztünk.
10: A gyerekeket játék, mese, Montessori foglalkozás, arcfestés és animátorok is várták, de a szervezők rajzpályázatot és különböző ajándékokat is készítettek számukra. Kunyi Farkas Klaudia, az Anahitas Egyesület elnöke.
12: Én már 9. alkalommal kerül megszervezésre az Angel Dreams Expo. Ahogy az elmúlt években is igyekeztünk nagyon színessé tenni ezt az eseményt. Nagyon sok rétű, ugye az, mióta már az Anahitas 10 éve lassan működik, ezért a nullától legalább a 10 éves korosztályig a gyermekeket szerettük volna fogadni. Illetve ugye, mivel hogy az expo, tehát nem csak a babákról, gyermekekről, hanem a kismamákról, a családokról szól.
10: Az idei expón összesen 23 kiállító mutatkozott be, olyan cégek és kisvállalkozások, amelyek a babák, a kisgyermekek és az egészséges életmód területén kínálnak termékeket vagy szolgáltatásokat. A várandósokat és a kismamákat szakemberek előadásai is várták. Az eseményen jelen volt Góli Csilla, Szabadkaváros alpolgármestere is.
13: Amióta van az expo, illetve az Egyesület, azóta az önkormányzat is partnere a tevékenységeinek, mert nagyon fontos hiánypótló foglalkozásokat tartanak az egész év folyamán, nem csak ezt az expót szervezik. Úgy érzem, hogy fontos az, hogy a szülők, az anyukák tudjanak fordulni más anyukákhoz, mert hogy ugye ez az egyik legizgalmasabb feladata egy édesanyának vagy a szülőknek, ugye a gyermeknevelés, nagyon sokszor megijedünk olyan dologtól is, ami lehet, hogy nem is kellene, hogy problémát jelentsen, úgyhogy jó, hogyha van kivel megosztani ezeket a gondokat, van kivel megbeszélni, van kitől tanácsot kérni.
10: Az Angel Dreams Expo célja, hogy a családok hasznos információkat kapjanak, új dolgokat ismerjenek meg, és közben egymással is találkozzanak, beszélgessenek, tapasztalatot cseréljenek. A programok mellett több ajándék és nyeremény is várta a látogatókat. A kiállítás végén tombolát is tartottak, a fődíj pedig egy babaágy volt.
2: Választások 2026.
4: Ismét Közép-Bácskában folytatta köztársasági választási kampányát a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt képviselői ezúttal Péter révén jártak, ahol két Prosperitáti nyertes családot látogattak meg, és a helyi fejlesztésekről, gazdasági beruházásokról és közösségi kezdeményezésekről tájékozódtak. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
5: A tiszamenti településen Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjelöltje többed magával először Pece Szuzanna és Ferenc vállalkozását tekintette meg, akik a Startup programnak köszönhetően rendezvénytermet üzemeltetnek.
14: Páros Csillagnak hívják, rendezvényterem, tehát lakodalmak, ünnepségek, születésnapokra szoktuk kianni, tehát ezt 2020-ba vettük, pályáztunk a Prosperitáti Alapítványon keresztül, eszközökre, ami megkönnyíti a munkánkat, tehát ilyen mosogatógépeket, tehát ugye a munkánknak megsegítésére, megkönnyítésére vettük, vagy pályáztunk.
5: A jelöltek ellátogattak a Gálfi családhoz is, amely a Prosperitáti Alapítvány pályázatának köszönhetően 2020-ban családi házat vásárolt Péter révén. Gálfi Tímea, Péter Réve.
15: Először éltünk a férjem családjánál, aztán apukáméknál, és aztán a ház pályázat vásárlása során sikerült egy saját házat vásárolnunk. Akkor még egy lányunk volt, azóta már gyarapodott még két kislánya. Rengeteget rákütöttünk, szóval a teljes fürdőszobát, a konyhát, tehát mindent átrenováltunk. Még mindig folyamatban vannak, még mindig terben vannak, hogy miután mit lépünk, mit csinálunk.
5: A kampány lakossági fórummal zárult, amelyet a helyi nagycsaládos egyesület székházában tartottak. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
16: A lakossági fórumok viszont egy közösségi találkozót jelentenek minden egyes kisebb-nagyobb településen, ahol közvetlenül tudunk beszélgetni a helyekkel. Természetesen elsősorban október 25-e jelentőségéről, tehát valóban sorsdöntő választások elé nézünk. Őszintén elmondjuk, hogy minden egyes szavazat számít, főleg a kisebbségi pártok esetében, de ugyanakkor beszélünk az előttünk álló időszakról is. Nyilván megjósolhatatlan a végeredmény, de a Vajdasági Magyar Szövetség mint mindig önállóan indul a választásokon, és az a fontos, hogy a választási programban megfogalmazott elemeket be tudjuk majd a választások után építeni a koalíciós szerződésbe, de az még messze van. Most viszont 3 hét áll előttünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megmozgassuk az embereket. A helyi kérdésekre viszont őszintén nyíltan válaszolunk, és én örülök, tehát Péter Éva is egy olyan helyszín, ahol mindig aktívak és kérdeznek is.
5: A lakossági fórum végén a jelenlévők a választási programmal kapcsolatos kérdéseiket is feltehették a jelölteknek, a párt képviselőinek.
4: Robert Fico, szlovák miniszterelnök lesz Alexander Vučić díszvendége a szerb haladó párt mai belgrádi rendezvényén. Ezt maga Vučić jelentette be. A szlovák kormányfő a tervek szerint valamivel este 6 óra előtt érkezik a belgrádi arénába, ahol köszönti majd a résztvevőket és Szerbia polgárait. Vučić szerint Fico következetesen támogatja Szerbiát nemzetközi kérdésekben és kiáll amellett, hogy Koszovó Szerbia része, valamint tiszteletben tartja az ország területi integrációt. A rendezvényen a szerb haladó párt politikai programját és a kampány legfontosabb kérdéseit is ismertetik.
2: Választások 2026.
4: Kukoricajátékokkal, kukoricából készült ételekkel, kirakodóvásárral és népzenével várták az érdeklődőket. A hétvégén a 21. Nemzetközi Kukorica Fesztiválon Magyar Kanizsán. Az eseményt a Tisza Néptánc Egyesület szervezte. A cél a hagyományok éltetése és a népzene néptánc értékeinek bemutatása. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
17: Tánccal és közös énekléssel csalogatták ki a néptáncosok a helyieket a Városháza előtti parkba, ahol számos program várta a kilátogatókat. A legkisebbek különféle kukoricával kapcsolatos játékokban vehettek részt. Volt itt gabona szemválogatása, kukoricaszedés, de csutkából várat is építeni kellett. Péter Boglárka és Magó Zsejke.
18: Most legelőször vagyunk itt. Mi csak erre az egy napra jöttünk, és majd fel fogunk lépni később, eddig nagyon tetszik.
19: Játszatok, pontosan milyen játékban vesztek részt, és hogy tetszik?
18: Eddig csak egy játékban vettünk részt, de mindegyiket ki szeretnénk próbálni, és nagyon érdekes volt.
17: Mindemellett alkotóműhelyek is várták az érdeklődőket, különféle magvakat lehetett megvásárolni, de kapható volt főtt kukorica és zsíros kenyér is. A programot színesítette a kézműves kirakodóvásár. A palicsi nyers Attila különféle lábbeli készítésével foglalkozik.
20: Különböző színekbe gyártsuk a karaktercipőket, fő tevékenységünk a karaktercipők gyártása, csizmák, bokacipők, látszik, hogy odafigyelve dolgozunk. Ez tiszta kézi munka, rakott sarokkal, vajdaság szerte próbáljuk értékesíteni az árunkat. Most az jöttünk ma a Kanizsára.
17: A Magyar Kanizsai Kukorica Fesztivál egyik legfontosabb küldetése, hogy közelebb hozza a mai nemzedékekhez a régi falusi élet mindennapjait és a mezőgazdasághoz kötődő hagyományokat. A rendezvény ezeket az emlékeket és értékeket eleveníti fel. Mikuska Judit szervező.
21: Az egyesületünknek nagyon fontos ez a fesztivál, de azt gondolom, hogy ezen kívül a községbelieknek is és a környékbelieknek is nagyon sokan itt találkoznak egymással, itt gyűlnek össze. Itt az ősz beköszönte előtt még általában jó időnk van, ez egy szabadtéri rendezvény, ez sokat jelent. A Néptánc Egyesületünknek ez egy ünnep. Minden évben várjuk, minden csoporttal mindig készülünk rá. és azt gondolom, hogy minden évben tudunk minden korosztálynak valamilyen programot nyújtani.
17: Az esemény keretében a néptáncosok mellett vasárnap délután a vajdasági népzenészek szerveznek gálaműsort.
1: Sport.
4: A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és most Malajziában zajló Forma 1-es bahreini nagydíj szombati időmérőedzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az érről. Verstappen mellől a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik start helyet a VB éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedes-szel. Az 56 körös bahreini nagydíj vasárnap magyar idő szerint 9 órakor rajtol Sepangban. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 23 fok van, vasárnap és a következő napokban is marad a vénasszonyok nyara. Napközben többnyire napos és meleg idő lesz, 22 és 26 fok közötti maximumokkal. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Orosz Ildikó érkezik friss hírekkel. A viszonthallásra!
6: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
22: Majd műsoridőnk harmadik órában járunk, egy zenekéréssel indítom, teljesítésével indítom műsoridőnk ezt a részét. József kérésére következik egy Elton John felvétel, melynek a címe Sacrifice.

Az aprók előtt még egy vételfelvétel következik, aláírás nélkül futott be a zenei kérés, nagyon szívhez szól a felvétel, ez áll az üzenetben, egyetértek vele, a dal címe is erről szól, a legszebb vallomás.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon. Ismétlem 063-699-224. Keresnek megvételrel kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es telefonszámon. Tehát 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
6: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.
1: Slágergyár, a lemezlovas kisjáték.

A következő zeneszámot Matilda kérésére fogom lepörgető, Csantavérő jelentkezett, szép napot kívánok Slágergyár hallgatóinak, és ezzel a felvétellel szereti szebbé tenni mindenkinek a szombat kora délutánját, késő délutánját, ahogy vesszük.

Jack Jersey felvétele következik, ő is valahol a 60-as években volt meglehetősen népszerű, sokan azt is mondták annak idején, ha jól emlékszem, hogy hát igen, igen, próbált hasonlítani Elvis Presleyre, de higgyétek el nekem, az, hogy van a hangjukban van némi hasonlatosság, lehet, hogy véletlen, lehet, hogy készakarva, ez mindegy, de tulajdonképpen a felvétele is figyelemre méltóak voltak. Miért? Azért, mert ilyeneket adott ki, mint például most következik, hogy The Night of a Thousand Stars arról az éjszakáról szól, amikor 1000 csillag ragyogott felettünk az égen.

Kovács Róbert SMS oldalunkra röszkérő jelentkezett, és a párjának szeretne kedveskedni egy felvétellel a mai slágergyáron keresztül. Azt a felvételt szereti meghallgatni, amit a Smoky együttes ad elő. Tény is való, hogy Chris Norman, a Smoky együttes alapító tagja, frontember, az ő hangja lesz hallható. A Meet You at Midnight éjfélkor találkozunk, és ha jól emlékszek rátok, kedves Róbert, ott voltatok a szeptemberi rádiódiszkó élő adásán, akkor is ezt a dalt kérted. Az adás után akkor is teljesítettem.

Vili Kanizsáról jelentkezett SMS oldalunkra. Azt írott, kedves férj, hogy remélem, hogy nem felejtettem el, hogy azt ígértem neked csütörtökön, hogy a Bonnie Tyler felvételét lepörgetem inkább szombaton, mert a Rádió Diszkó a kicsit ütősebb, gyorsabb felvétele ki a terep. Nem felejtettem el, de az igazság, hogy megyek sorba az SMS-ekkel, illetve a Viberekkel, egymás után nyitom, ha össze-vissza kezdeném őket nyitogatni, hát akkor belegabajodnák. Azt is látod, hogy majd körülbelül több mint 2 órája elküldted az SMS üzenetet, üdvözlet mindenkinek, amúgy is lepörgette volna, hiszen le van nekem ide írva, valahogy előbb-utóbb Vili sorra kell, hogy kerüljön. Total Eclipse of the Heart, egy csütörtöki kérés szombaton teljesítve Vilinek.

0: a lemezlovas, Kis János.
1: Illetve szerénységem, Manu.
2: Ő az, ki így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
3: És most egy nem mindenki zenékérés fogok teljesíteni. Lívia Szlovákiából jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, és a slágergyárban szereti meghallgatni az M7-es együttes. Valaki áttáncolt az életemen című zeneszámon, csak az a baj, kedves Lívia, hogy e-mailben küldted el a zenei kérést. Előttem Viber és az SMS oldal van 0-66-36-36-33 plusz a hívószám az elejébe. Ezt kell használni, mert ezt látom. E-mailben úgy kaptam meg, hogy a munkatársak felfigyeltek rá, hogy valami befutott e-mail oldalunkra, és ezért az, ami a szemem előtt van, az a biztos. De minden esetre így is eljutott hozzám a zenékérésed, már el is indult.

Mi az, mit elmondhatnék róla? Gyűlölni kéne őt, de mégse teszem.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

majd második, második fél idejében járunk. Hát nem lesz térfélcsere, marad minden a további kerékvágásban. Tulajdonképpen egy olyan felvétellel indítom a műsorodnak ezt a részét, amit a Domenico Modugno fog énekelni Slavica kérésére. Rám biztat, kedves Slavica, a választást, akkor legyen egy ismert Domenico Modugno felvétel. Van, miből válogatom, van belőle bőven. Például itt van egy ismert dal, amit úgy szoktatok kérni, dudolni, néha velem együtt, de én csak a hangom miatt nem lettem énekes, hogy ciao, ciao, bambina. Nem ez a Becsületet címe a zeneszámnak. A Becsületet cím így hangzik, Pio, így senki se kéri tőlem, hogy kérni valaki tőlem, ki tudja, lehet, hogy eszembe süt, hogy miről is van is szó. Tehát ez a ciao, ciao, bambina következik swing változatban.

Három felvétel következő szoros egymás utánban, mind a három zenekérés teljesítése lesz. Először Kati kedvében járok, aki azt írja az üzenetében, hogy saját magának éri Michael Jackson változatában a Smile mosoly című zeneszámot. Egy fénykép kísérletében futott be a zenei kérés, nem ezért teljesítem, ha azért, mert itt van nálam kéznél. Majd a Valéria kedvében járok egy Leonard Cohen dallal, amit annak idején a Szabadka lemezklubokban, akinek a gyakori látogatója volt, volt alkalma párosban táncolni is valakivel, a nagyővel, vagy más egy-két nagyő is, vagy nem tudom. A Szólom Merjen című felvételről van szó, majd Ibolya kérésére Balázs Fecó felvétele következik, az Évszakok.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

Kézzeleszám következik, az első egy zenekérés teljesítése lesz Ibolya kérésére, aki szép hétvégét kíván mindenkinek, egy Bob Geldof felvétel szeretne meghallgatni, ami a nagy közömbösségről szól az a dal. Kedves Iba, itt van nálam kézzel, majd utána megpróbál a Géza kedvében járni, szerintem nem igazán fog sikerülni, mert ha nem lehet időt venni című dalt szeretnéd meghallgatni, ha egyáltalán létezik ilyen dal, kedves Géza, nem tudom ki az előadó, most hirtelen nem ugrik be, de találtam egy zeneszámot, a címe nem pont az, de majdnem ugyanaz, mert a dal címe Nem lehet.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
2: A következő pár percben egy Bobby Darin felvétellel szeretik kedveskedni a slágergyár hallgatóinak, méghozzá 18 szál sárga rózsával.

Korda György felvétele következik Virág Davi hallgató kérésére, mikor ez a pont az a dal, amit tulajdonképpen egy tévés sorozatfilm, a Deliknek a betétdala magyarul.

A következő felvételt ketten is kérték, ha jól látom. Tibor kis első jelentkezett, az a Bácska, Bácska, hazahív a szív című dalt szereti meghallgatni, és azt hiszem, hogy Aranka nevű hallgatónk is erre a zeneszámra gondolhatott, vagy valami, ami nagyon hasonló. De most ezt fog lemenni. Azt írott, kedves Aranka, hogy a tesót kedvéért szeretnéd ezt a dalt lepörgetni, meghallgatni a mai műsoron keresztül. Hát remélem, hogy ez az.

Orsolyos jelentkezett, ő a Puszta Mérgési Csipet csapatnak az egyik tagja. Azt írott, kedves Orsolya, hogy tulajdonképpen Manyinak kitartást kívánsz, hogy nem sokára vége a kórházi kiruccanásnak, Sziszinek pedig az, hogy óvatosan a napozással, még mindig van foga a napnyak, te pedig most pihened ki a favágás fáradalmait, és rám biztat, hogy válaszok egy zeneszámot. Hát tulajdonképpen gondoljatok arra, lesz még szép.

Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.

0: ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Ilonka Palicson jelentkezett, már jó ideje várja, hogy teljesítsem zenei kérését. Most kedves Ilonka, valahogy kicsit félrecsúszott a zenei kérés, de bízom benne, hogy mindig a rádiókészülék mellett vagy. Szép, kellemes délután, karácsit kívánok a csapatok és a hallgatóknak. Ambrus Kiri felvételével szereti feldobni a szombat késő délutánját mindenkinek, aki velünk van. Ez a nyári szerelem.

A következő felvétel szereti kedves a Slágergyel hallgatóinak. Tulajdonképpen miért is? Hát benne van a zeneszám címében, amit szeretnék tőletek hallani. Tell me that you love me. Mondjátok azt, hogy szerettek.

Nos, az igazság, hogy bejövő hívásokat nem tudok fogadni, látom éppen most valaki próbálkozik ezzel, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. A 066 36 36 33-as SMS, illetve Viber elérhetőségre. Marika Hölúdasó jelentkezett SMS oldalunkra, Irmának és Ellának, a barátnőnek szeretek kedveskedni egy felvétellel, amit a Creedence-ék fognak eladni. Egy vidám hangvételű dal következik. Hello, Mary Lou!

A következő Boxtops felvétellel egy ibolyani hallgatónk élettársának, Tibinek szerete kedveskedni. Hát jó régi felvétel, az annak idején, amiben jártam, azt hiszem, ha jól emlékszem, de hát 1-2-3 évekkora időtávlatban annyira talán nem is számít. A Boxtops, hát én azt hiszem, ha jól emlékszem, egy kislemeznek a B oldala volt, és talán később A oldalon is meg, de minden nem is az a lényeg, gyakran engedtük a zsúrokon, illetve a most, ahogy mondanák, neveznék házi bulikon, a lassúkat, kicsit lejjebb vettük a lámpákat, és megpróbáltunk párosban táncolva udvarolni annak a szép szeműnek, vagy mit tudom, innek nevezzem. The Door You Close To Me, ez a dal, erről a dalról van szó. Egy ajtó, amit becsuktál számomra.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa & His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa & His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Reggeltől estig.
2: A 107,1 MHz-en.
4: A következő felvétel is a zenekérések között szerepel, ami aláírás nélkül futott be. Üdv mindenkinek, Csézi felvétele következik. Szeretlek.

József Kunfehér Tóról Magyarországról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, Kovács Kati felvételét szeretné meghallgatni. Tulajdonképpen a paradicsom meghódítása, hát ez a felvétel a Vangelis, és 1492, ekkor fedezte fel Amerigo Vespucci Amerikát.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
3: A következő zeneszám is a zenei kérések között szerepel. A dal címe Egyetlen szó. És mi ez az egyetlen szó? Hát majd a refrénből megtudjátok.

A következő felvétellel Orsi és Sziszi Manyinak szeretnének kedveskedni. A dal címe Érted vagyok, és te értem vagy.

Raus Istvánst jelentkezett, mert jó régóta maradt, kedves István, teljesítsem a zené kérését. Hát az első az valami miatt nem jött össze, majd erről később részletesen is beszélhetünk, ha egyszer lesz rá alkalmunk. De Irma párodnak szereti kedveskedni egy felvétellel. Bízom benne, hogy Irmának ez is fog tetszeni. Eszelős szerelem.

üldözöm újra meg újra. Egy padon fésüli könnyű haját, reszkető kézzel tart.

Armand kérése egy olyan felvétel következik abból az időszakból, amikor tulajdonképpen elég sokan együttes, mint a Shadow, Spotniks, ne soroljam őket tovább. Volt három gitár, meg egy dobos, de azok is figyelemre méltó dalok voltak. Armand kérésére a Johnny Gitár.

És akkor lássuk, mi lesz hallható ebben az órában még. Babi kérésére Gergely Robert felvételét fogjuk meghallgatni, ez az egy régi szekrény című felvétel, majd Bobby Goldsboro dala következik, a világhírű Honey a Dead Rock kategóriából, majd egy egyveleggel szeretik kedveskedni a slágergyár mai hallgatóinak a pontos időjelzésig, és ne felejtjétek el, utána még egy óra slágergyár, ez még vár rátok.

ledőlt szekrény, rám zuhant az élet. Benne régi ruhák, újságok, emlékek, a polcok között kacat

kiömlött minden fiók, tigrisek, régi énem. Lassan meghal minden guru, de a szekrényt nem cserélem. Vagy most, vagy soha, hisz, rövid az élet.

tenni szépen egy napos délelőtt, tanod még kéz a kézben visszatenni mindent a ledölt szekrényben. Maradjanak a polcokon a titkos remények. Ha eljönnél hozzám, csak annyit kérek, ne nyisd ki a szekrényt, a múltban szörnyek éltek.

0: mai műsorodunk 6. órába léptünk. Egy aktuális téma következik. Elég, aki néztek az ablakon, és tudjátok mindjárt, miről is van szó. Kitaláltátok, bízom benne. Az indián nyár, illetve, hogy mifelénk mondják, az a vénasszonyok nyara. Kovács Kati és Mohai Gábor előadásában.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen. Fehér ruhádon megcsillant a fény, s én emlékszem, pontosan emlékszem,

Nagyon messze vagyok attól az őzi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére.

Azt hiszem, nem tévedek, azt mondom, hogy egy kevésbé ismert név, illetve hang lesz hallható ezen a hullámhossza, amit most hallgatok, és a Slágérgyár műsorában fog elhangzani, de egy Erika nevű hallgatónk pont Josh Turner hangját szeretné meghallgatni. Ki tudja, hol hallott először, másodszor, és most ki tudja, hanyatszor itt a Slágérgyárban Josh Turner felvételét, mert Erika kérésére a Your Man, a te embered című dal következik.

Korda György felvétele következik. Hát ez a Korda Gyuri bácsi már több mint 60 éve Porondóban is, még mindig csinálja. Matilka kérésére jön a zeneszám, ami a szeretek kedveskedni a fiának Ausztriában. A dal címe, amit a Matilka kért tőlem, így hangzik: Fényben fürdött minden év.

Bruce Willis felvétele következik Slavica kérésére. A dal címe Under the Boardwalk. Hey Bruno. Say, what's up, fellas? Hanging out down.

Azt hiszem, hogy egy nem mindennapi felvétel következik a Slágergyár mai adásában. Akik emlékeznek egy sorozatra, ami a tévében játszódott le annak ide, amikor még főleg fekete-fehér tévék voltak, az sem minden házban. Színes tévéről csak úgy hírbe hallottuk, hogy valahol már használják, kitalálták. Miről is van szó? Hát aki emlékszik erre a felvételre, azt tulajdonképpen már jó pár X-el rendelkezik a háta mögött, jó magammal is beleértem ebbe a kategóriába, és egy X legalább 10 évet jelent. Miről is van szó? Egy sorozatfilm ment a tévében, a Hosszú forró nyár, dugott topla lett, ez volt a sorozat címe, The Long Hot Summer, az előadó a Jimmy Rogers, és tulajdonképpen ez egy szerelmi történet, egy nagyon gazdag lány, Clara Warner, és egy szegény, de jóképű fiú, akinek egy tragacsa volt, tulajdonképpen egy ilyen kisebb kamionja, de hát a szerelem mindent legyőz, végül egymásra találtak, Ben Quick, tehát Ben Quick és Sarah, Clara Warner szerelmi története következik.

Az ennek kérés nemes egyszerűsége így hangzik, lehetne valamit a Dolly-ról együttes, többen már ma még nem hallott egy zene számot sem, mert ez tény és való, nem kérte senki sem, de most mivel rám bíztak a választást, legyen akkor az egy Dolly-ról dal, melynek a címe Veled álmodom.

0: azt a dallamot.
1: Az elnökérés így hangzik, valamit Chris Reator előre is kösz, aláírás Laura, hát akkor legyen akkor az a dal, amit Chris ad elő, and you, my love.

Egy topolyai hallgató kérésére következik egy Omega felvétel, aki a Régió Rádió hullámhosszán követi ezt a mai műsort. Üdvözlet mindenkinek, és az Egy nehéz év után című dalukat szeretné meghallgatni.

Egy olyan felvétel következik, ami először olasz nyelven vált világsikerré, természetesen megjelent magyarul is, meg más nyelveken is. A magyar változatot Szécsi Pál adja elő, a dal címe, mint a Violák.

Aláírás nincs, üdv mindenkinek, Céline Dion felvételét szeretné meghallgatni az a titokzatos slágergyár hallgató. A dal címe Szeretlek, illetve eredetiben így hangzik, I love you.

0: A következő zeneszámmal egy Nelly nevű hallgatónk kedvében fogok járni, aki Szabadkáról jelentkezett, és a szemedben megcsillant egy Könycsepp című dalt szeretné meghallgatni.
1: Szemedben megcsillant egy Könycsepp.

érzelmeink, tajtékzó szerelmünk. Hol tombolva, hol szeriden hullámzik emlékeink tengerén. Várok arra, hogy megérintselek.

megszűnik körülöttünk a világ. Csak te létezel. Csak te vagy a fontos. Boldog vagyok.

0: És ha jól látom, jól számolom, a mai műsoridőnkben még egy felvételt tudok belepréselni, egy Plettez felvételre esett a választásom, a kikötő fényei, Harbor Lights, ez a dal címe.
1: I'll

Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korra esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozhatunk. Már holnap is itt leszek a stúdióban, de tulajdonképpen zenekérésekkel is fordulhattok, amelyek nem a listán vannak. Szerdán, szerdáig négyet kell aludni, és itt elérkezik akkor a szerda körhinta műsor ideje. Bízom benne, hogy akkor is velem, illetve velünk lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Massa Dávid a keverőpult mögül mosolygó üdvözöl benneteket, de ahogy szoktam mondani, ne menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után itt továbbra is megy a műsor szórás, méghozzá következik egy zenei válogatás az XU zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Exjú slágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: exiós slágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Sreće putovali ide voz brate moj noćas molim

0: ide voz, život moj, prve kiše jesenje, kao glumac na sredbine, igram ulogu sudbine, početak ili kraj, život zna.
1: Ha ön kedveli az exjú slágereket, akkor
2: álljon meg egy dalra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten is.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Eszem.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es, a 70-es, a
1: 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

sexy.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
2: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Pourquoi on a tout capté?

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.